Az aztán elkezdte a nótáját otthon, és amíg kiment, fújta a nótáját, ott meg aztán a két gyermeket, ha esett az eső, bét akart, azok ott voltak, ha pedig nem játszottak, ő meg aztán szántott, vetett, de az olyan gyönyörűen énekelt, hogy megállt a határnép, de talán még a pacsirták is megállottak, és hallgatták Gyuri bácsit. A Gyuri bácsi ezekben a szép énekekben mind a sorsát, a keserűségét fújta el. Az ember, ha kiénekeli magát, vagy kidudalja magát, vagy kisírja magát, már a mér, ami az ok annak, hát megkönnyül.

Jó estét kívánok! A legendás széki prímás Ádám István Icsán és bandája kísérte Szabó Varga György énekét Táncházban című műsorunkban, melyben ma egy kivételével csak széki eredeti felvételeket hallhatnak majd kedves hallgatóink. Azaz egy kivétel az ifjú Csóri Sándor vezette ifjú muzsikás együttes zenéje lesz. Természetesen ők is székit játszanak. Az összeállítás címe Széki emlékképek 1973, s a cím arra utal, hogy ifjú Csóri Sándor ebben az időben kiköltözött a mezőségi faluba, hogy a széki emberek között élve tanulja meg azt a muzsikát, mely generációjának oly sok tagját rabul ejtette.

Az ifjú muzsikás együttes Széki emlékképek 1973 című összeállítása után térjünk vissza az eredeti felvételekhez. Először Székely József játszik furuján, majd Székely Ferenc és Papp párja énekel. Utána pedig a híres széki énekes Papp Mártonné dalai szólnak Táncházban című műsorunkban.

Kozinocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Napi népzenei szótárunk ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy közismert gyermekdalocskával köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal a legkisebbeknek és a szüleiknek szánt éneklős, játékos kapcsolaterősítő programról, a Gróch Ilona által kidolgozott ringató módszerről szeretnék beszélni. Az elhangzott dal is az ő kiadványukról való. Gróch Ilona zenepedagógus több mint 20 éven keresztül dolgozott együtt a kisgyermekkori zenei nevelés legelismertebb szakemberével, Forrai Katalinnal. E tapasztalat nyomán dolgozta ki 2005-ben saját, a legkisebbekre szabott módszerét, a ringatót. Módszerének alapköve a tiszta forrás, lényege pedig a közös éneklés és énekes játék, és mindezekkel a szülő-gyermek kommunikáció gazdagítása. A ringató módszer Kárpát-medence szerte a családban kezdődő zenei nevelés élő forrásává vált a ringató közösségek hálózata révén, amelyeket jelenleg 185 jól képzett foglalkozás vezető tart, közel 600 helyszínen. A ringató alapítvány foglalkozásai, nagy rendezvényei, képzései, módszertani, pedagógiai és családi könyvei, ingyenesen hallgatható színvonalas zenéi a hagyományos magyar zenekultúrán keresztül klasszikus értékeket közvetítenek, és egyúttal a nemzeti identitás megalapozását is segítik.

foglalkozásokon a kismamák egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven zeneileg értékes dalanyagot sajátítanak el. Megismerkednek a magyar népi mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal, népi és komponált gyermekdalokkal, más népek dalaival. Felelevenítik a közismert énekeket is, de cél, hogy dalkincsük gyarapodjon az általuk kevésbé ismert magyar népdalokkal is. A foglalkozásokon mindig élő énekszó és esetenként egyszerű zenei kíséret csendül fel. Kerülik a divatos, mulandó, kevésbé igényes gyermekslágereket. A foglalkozások hatása közvetlenül is megmutatkozik. A közös éneklés közösséget teremt, és a sokféle problémával, esetleg szorongásokkal küszködő fiatal édesanyákat és édesapákat is látványosan felszabadítja, amellett, hogy a kicsinyek számára is lelki táplálékot jelent. Szívesen, önfeledten énekelnek, miközben gyermekeiket az ölükben fogják, vagy éppen csúszni-mászni hagyják a szőnyegen. Gyakori, hogy a foglalkozások végén még egy kicsit együtt maradnak, és csak úgy a maguk örömére tovább énekelnek. Ezt az élményt és tudást hazaviszik magukkal, és otthon is a mindennapok részévé teszik. Énekelnek a maguk és a gyermekeik örömére. Ezzel fölkeltik a kicsik érdeklődését, kedvet ébresztenek az önkéntes utánzásra. Érzékenyé, fogékonyá teszik őket a jó zene, a művészet iránt már ebben

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Ti lo gritaro, ognuno di

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

바로 쭉쭉.

0: párossal csoda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk határig.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: már a fülit farkát megette. Ide tette, oda tette, mindenhova letette. Utoljára fülit farkát megette.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

szombaton, vasárnap is most önök akármit is beszélnek. Kálkán csomót helyre könnyen találna, nékem jó hígy, így jó nékem, pénteken, szombaton.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

Cheira.

cette belle ville.

0: szemében, tökban akad a kezében, de pénzé gyul a zsebében, zsebében, zsely a zsebében, az tökban akad a kezében.
1: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

olyan huncok, kence, vicsétke verik, aki rám néz, lélegzem is emeljen. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forgó hideg kimeljen.

0: mer. Engel lev a forró hideg, ha kislány belenéz a szemembe.
1: Dankó Rádió. Zsámbékon FM 88,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a kekvák adókedvezményét, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról is. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tárca vezető bízik abban, hogy az új igazgató irányításával a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új termékek előállításához, illetve meglévők fejlesztéséhez szükséges eszközökre, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket. Mindezekhez támogatás igényelhető a vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap este a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtő vízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Az északi-északkeleti határ mentén enyhébb a hajnal. Budapesten 17-20 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

tigris az mindig egy jellem, sőt jellem és tigris az egy, a fejében süvít a szellem, a lába meg ugrik, ha megy, tarka, barka, nyarka, falka, bam, bam, bam, bam, a szellemes, kellemes, jellemes tigris az én vagyok, magam. Ma van a Tigrisek világnapja, július 29-e, derűs napot, jó reggelt kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 29-e egészen pontosan. 7 perccel múlt, 6 óra a mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, kiváló muzsikai és érdekes friss információk társaságában. Na nézzük, hogy mit kínálhatok önöknek zenében. Kezdjük a nótákkal, méregetem az út hosszát. Ezt a gyönyörű hallgatót Bangó Marika előadásában hallgatjuk meg. Kalapomra páros tuvalózsát tettem, hallhatjuk majd Bojtor Imre előadásában. Az örökzöldek között lesz majd metrósláger, a citromízű banán és természetesen operett is. Az Angó asszony lánya című zenés játékból. Házi Erzsébet és Szabó Miklós jóvoltából csendül fel részlet. Megnézzük, milyen időjárás várható ma és holnap, mikor tetőzik az újabb kánikula, lesz majd névnapos köszöntés, és természetesen a híres születésnaposoktól is egy rövid összeállítást készítek majd. Az óra második felében hallhatják hamarosan. Kalendárium, visszatekintés, milyen érdekes és fontos események köthetők július 29-éhez. A történelem során most a Balaton partján kezdetű Andalgót játszom. Előadója Kalocsai Zsuzsa, Németh Csicsó József és zenekara kísér. Arra kérem önöket, ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Elmúlt 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Párizsban 1836-ban ezen a napon avatták fel a diadalívet, 1878-ban pedig az osztrák-magyar monarchia megkezdte az addig török uralom alatt álló Bosznia-Hercegovina megszállását. Budapesten szolgálatba lépett az első motoros rendőr, tudják mikor? 1926. július 29-én, 32-ben pedig statáriális eljárás keretében kivégezték a kommunista párt két vezetőjét, Csalla Imrét és Fürst Sándort. Párizsban megkezdődött a második világháborút lezáró béketárgyalássorozat 46. július 29-én, míg 1968-ban a prágai tavaszról tárgyalt Ágcsernyőn a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának 11 tagja közül 8, illetve a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának teljes elnöksége. A megbeszélések viszont kudarcba fulladtak, és ezután döntöttek Moszkvában a Varsói Szerződés katonai intervenciójáról. Londonban az évszázad esküvőjén 1981-ben vette feleségül Károly herceg, akkor még brit trónörökös, Lady Diana Spencert. A TV közvetítést 750 millió ember nézte, akkor világszerte. És most már tényleg mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, egy gyönyörű hallgató forog már is, méregetem az út hosszát, a nóta címe, Bangó Marika énekel, Ledvai Csócsi József zenekara kíséretével.

És akkor szépen lassan ránkborul egy újabb hőkupola, és tart egészen nagyjából a jövő hét közepéig a kánikula, úgyhogy nehéz időszak várható. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Felhő már ma is alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunától nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet, de hát ez már forró szél lesz. 29 és 35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk ma. Adelmár, Csatár, Elmó és Vadvirág napja is van. Főnévnaposaink a Flórák és a Márták. A Flóra latin, mitológiai eredetű név, a virágok is a tavasz római istennőjének a neve, azt jelenti, hogy virág. A Márta pedig arameus eredetű bibliai női név, úrnő a jelentése. Boldog évnapot kívánok minden ünnepeknek, a Metró citromízű banán című felvételével szeretnénk kedveskedni most.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Wilhelm Kress osztrák mérnök feltalálóval, aki 1836-ban született ezen a napon. Képzeljék el, hogy volt zongoraépítő, hangoló, de emellett repülőépítő is. Még egyszer, tehát Wilhelm Kressnek hívták az urat. Szintén ezen a napon született 1883-ban az a Benito Mussolini, aki olasz szocialistából vált fasiszta politikussá, és Olaszország diktatórikusan kormányzó miniszterelnöke volt 22 és 43 között. Csokonai Vitéz Gizella költőkönyvtáros 1894-ben született ezen a napon. Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott ő amúgy. Szintén július 29-én született Dag Hammarskjöld, Nobel-díjas svéd politikus, diplomata, az ENSZ második főtitkára volt éppen az 56-os forradalom és szabadságharc leverése utáni időszakban, és támogatta a magyar menekültek ügyét. 1905-ös születésű amúgy Dag Hammarskjöld. Mikis Theodorakis, görög zeneszerző, aki a Zorba zenéjét is szerezte egyebek mellett, 1925. július 29-én született. Míg a sokunkra, beszélő emberekre hatalmas hatást gyakorló Montág Imre logopédus és tanár is július 29-i születésű. Hihetetlen, hogy 51-es tündősen 86-ban hunyt el, 1935. július 29-én született. Benkő Dániel, lant és gitárművész, aki szintén hihetetlen, hogy már nincsen közöttünk, 2019 óta, 47-ben született, július 29-én, és ma ünnepel Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok, ő 81-ben született, Alison Mack, amerikai színésznő pedig 82-es születésű. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Claret és Pitu kettősét az Angolasszony lánya című operettből Házi Erzsébet és Szabó Miklós előadásában most önöknek játszom, ezen az 1960-as felvételen a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Polgár Tibor vezényli.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ez volt az idő, nem sokára 7 óra, a hírek előtt a Tárkán trió muzsikál, a következő zenei óra pedig csárdással indul. Ez lesz a Sárgó, Nára, Kukoricaszár, Szabó Sándor énekel, Jeremiás Béla és zenekara kíséretével.

0: Műsor ajánló.
1: Itt van, de nem jött.
2: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a várokhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Kármán András pénzügyminiszter felidézte, 2023-ban 54 adó nem volt Magyarországon. A Tisza célja ennek egyszerűsítése. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Az új igazgató több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a hármas blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkenése mellett is biztonságban van. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, valamint logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények és a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Egyre több az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába Spanyolországban. Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban mintegy 20 000-en mehettek haza. Azokon a településeken, ahol megszűnt a tűzveszély, a lakosokat hazakísérik, hogy felmérjék a veszteségeket. A hatóságok a fokozódó hőség miatt újabb tűzfészkek kialakulására számítanak. Idehaza országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, a hétvégén több felé akár 40 fok körül is alakulhat majd a hőmérséklet.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: sur la boutane et du marché, là sur les marques. Et pour le monde flexible, on s'y vend dans le chalogan, on fisque, propnik, ville, des charbon, mar, au concurrent, sans sar, sur la boutane et du marché, là sur les marques.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Damkó Rádiót hallgatják. 2026. július 29-e szerda van, bő 6 perccel múlt 7 óra, Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és kívánok jó étvágyat a reggelihez, jó muzsikát kínálok mellé. Szőke kislány, csit-csit-csit, ezt a Damkó Pista Nótát Bokor János előadásában hallgatjuk meg nem sokára. Hallhatnak részletet Lehár Juditta című operettjéből, Juditta belépőjét egészen konkrétan, előadója Kis Diana, az örökzöldek között pedig Psota Irén egyik felvételét is játszom majd, a címe Hogyha vége. Lesz majd kirándulás, egy újabb kis települést ismerünk meg 7:30-8:45 között, az óra végén jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marian és Bolya Mátyás, elsőként pedig egy Seres Rezső klasszikus, a Fizetek főúr. Kis Attila Andor énekel a kíséretet, Lakatos Miklós és zenekara adja. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

Sokszor megénekeltem már, hogy mennyire idegesítőek tudnak lenni a clickbait, a klikvadász, hatásvadász szalagcímek. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és mindig elmondom, hogy érdemes egy bizonyos szűrőn keresztül kezelni ezeket, és nem bedőlni rögtön a bombasztikus címeknek. Mint hogyha én nem dőlnék be, megint bedőltem, mert hogy olyan napfogyatkozás lesz, amit Európából láthatunk, melyet legutóbb 1999. augusztus 11-én lehetett, és nagy izgalommal készültem rá, hogy majd elmondom önöknek, talán lehet, hogy elsőként tudják tőlem, hogy de jó napfogyatkozás lesz, hát konkrétan lesz augusztus 12-én, tehát nagyjából két hét múlva, viszont csak Izlandról, Észak-Spanyolországból és a Baleár-szigetekről lesz megfigyelhető szépen nagy valószínűséggel, úgyhogy amennyiben mi tervezzük azt, hogy majd a kertünkből vagy az erkélyünkről ennek tanúi lehetünk, kisebb az esélye. Minden esetre augusztus 12-én teljes napfogyatkozás, most meg mindjárt teli hold, gondolom ezt is sokan észrevették, még az is lehet, hogy érzik. A folytatásban Ötvös Csilla előadásában hallgatjuk meg a Szilveszteri Ködös Éjjel című hallgatót, Sárközi Béla és zenekar a kísérő reggelt.

0: szívem is egy pár.
1: Eszembe jutott az előbb a clickbait, a kattintás vadász tartalom kapcsán, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy picikét megvizsgálni, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, azon túl, hogy hatásvadász, mert hogy többféle módon működnek ezek a szalagcímek, egyetlen egy értelmük van, hogy rákattintson az ember, és minél többet és többen kattintsanak rá, de nem csak a hatásvadász címmel érik el mindezt a hatást, hanem például azzal is, hogy bizonyos információt visszatartanak, tehát a cím szándékosan elhagyja a lényeges információt, például nem fogják elhinni, mi történt a rádiós műsorvezetővel tegnap délután a Balatonparton. Na, mi történt? Persze mindenki rögtön izgatott lesz, hogy elesett rollerral, vagy lefagyiszta a nadrágját. Természetesen ez is az embert arra készteti, hogy rákattintson. A már említett hatásvadászat, tehát az érzelmi manipuláció is ott van mögötte, hogy valamilyen erős érzelmet, vagy megdöbbenést, netán felháborodást, akár félelmet váltson ki a felhasználóból. És a lényeg az aránytalanság, tehát a tartalom végső minősége, amit el fogunk olvasni, hogy a valós hírértéke, mondjuk így, messze-messze elmarad a cím által sugallt szenzációtól, tehát sokat ígér, keveset ad. Azért nem értem igazából, hogy miért alkalmazzák sokan, mert hogy a végeredmény a csalódottság és a bosszúság, és az ember utána azt mondja, hogy na, én erre az oldalra se fogok többet kattintani. Persze igazuk van, mert elfelejtjük. Egy nap után, két nap után, egy hét után is újra rákattintunk. De az nem baj, hogyha tisztában vagyunk ennek a dolognak a működési elvével. Bocskor Bíborka előadásában csináljuk a fesztivált, a feldolgozásban hallgatjuk meg most a Kartágó örökzöld slágerét, a Requiemet.

úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambom. Megkérem a lisztes moldán, ője meg a búzámat, úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambom.

0: idáig, sőt még azon is túl. A Nap települése a Dankó Rádióban.
1: Szankösség, Bács-Kiskun megye Kiskun-Majsai járásában találjuk a Duna-Tisza közén, Kiskun-Majsától nagyjából 8 kilométerre északnyugatra. Ma csak közúton érhető el Bócsa vagy Kiskun-Majsai érintésével. Korábban áthaladt a községen a Kecskeméti Kisvasút hálózatához tartozó Kecskemét-Kiskun-Majsa vasútvonal is. Ezen azonban a személyszállítás 2009. decembere óta szünetel. A községgel kapcsolatos első ismert írásos emlék szerint Zang szállása 1451-ben már templommal rendelkező település volt. A jászság fénykorában a területet Kunszent Miklós bérelte, a puszta kora után pedig az 1800-as években kezdődött meg a lassú betelepülés. A régi lakosság, nagyjából 100-120 család lassan kisebbséggé vált, a Szegedről, Kisfunfélegyházáról, Kiskunhalasról vagy éppen Kisterekről betelepülőkkel szemben. Gazdaságának fellendülését jelentette a köves út megépülése Kiskun-Majsáig, valamint az 1928-ra megépült Kecskemétet Kiskun-Majsával összekötő gazdasági vasút. Ez a teherforgalom mellett a személyszállítást is biztosította, ahogy mondtam, 2009-ben szűnt meg a forgalom. Jelentős fordulópont volt még a falu életében az 1964-es év, ekkor ugyanis földgázra és kőolajra bukkantak a falu határában. Ha erre járunk, feltétlenül sétáljunk el a Szanki horgásztóhoz, a pihenőparkba. Itt egy mocsaras terület lecsapolásával hoztak létre horgásztavat, és nagyon kellemes kultúrát, szabadidős programok várják az embert, nyugodt szép környezet, nagyjából 15 ezer négyzetméteres a vízfelület. A Kiskun emlékhely 2019 nyarára készült el, a kunok magyarországi megtelepedésének és jelenlétének állítottak itt emléket Szank vezér egykori szálláshelyén. A központi épülete a látogatóközpont, ez mai digitális modern módszerekkel röpíti vissza a látogatót az elmúlt évszázadokba, és a tematikus útvonalakon lehet történeti hűséggel megtapasztalni. A magyarságba az évszázadok során beolvadó kunok folyamatosan változó életterét, jurtákat is meg tudunk itt tekinteni, illetve árpádkori és késő középkori sírokat, templomromokat, valamint egy árpádkori földházat, egy 19. századi tanyát és udvarát a tároló épületekkel együtt. És ne feledkezzünk meg el arról, hogy Szankon édesebb a medgy, mint máshol a cseresznye. A helyi kézműves konyakmedgy is rendkívül népszerű, kiváló szakértelemmel és odaadással készül. Páratlannak mondják az országban. A születések fája és a harangláb még, amit feltétlenül a Szankra látogatónak meg kell tekintenie, erről viszont bővebben majd 10 óra előtt néhány perccel hallhatnak Becsei H. Miklós színművésztől, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Szankot is látni kell, ismerni, nagyot kirándulni, pihenni, beszélgetni természetesen, és talán ez a legfontosabb, ismerkedni az itt élőkkel. Akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, Juditta belépőjét Lehár operettjéből, Kis Diana előadásában. Most önöknek játszom.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és mielőtt még Balogh Marianna és Bolya Mátyás jelentkezne népzenei nyomozóirodánk, az Állami Népi Együttes zenekarának egy régi felvételét hallhatják, Boros Lajos volt ekkor a vezető primás, a Pócsi Csárdást játsszák, 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig az Ergo felvételével indul, ez lesz a Szeretlek is, meg nem is. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: Az élet kifogyhatatlan példákkal szolgál a zenei vándor motivumok témakörében, így belső sorozatunk egyre terebélyesebb. A most következő erdélyi dallamot a muzsikás együttes tette közismerté. Feldolgozásuk ma már világzenének számít, de 1986-ban még inkább ösztönös és nagyon sikeres útkeresés volt. A hangzás pedig a mai napig sokakat inspirál.
2: A népzenei nyomozóiroda 539. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balog Marianna és Bolya Mátyás.

Biztosan önök is találkoztak már azzal a kifejezéssel, hogy egy zenekar megelőzte a korát. Ez a jelző legtöbbször olyan bátor formációkra ragad rá, amelyek évekkel egy divathullám előtt mutattak valami teljesen újat. A muzsikás együttes pontosan ezt tette a Nem arról hajnalik, amerről hajnalod című lemezével. Bár a csapat a táncház mozgalomból indult, ezen az albumon zseniálisan egyensúlyoztak a tradicionális népzene és a könnyű zene határán, szinte megelőlegezve a ma ismert világzenét. A hagyományos vonós felállás mellé beemeltek olyan hangszereket is, mint a buzuki, vagy éppen a basszusgitár.

A lemez producere pedig nem más volt, mint Szörényi Levente, aki basszusgitárosként is beszállt a produkcióba. Neki is köszönhető, hogy például a Repülj Madár repülj hangszerelése annyira friss, hogy ha nem csendülne fel Sebestyén Márta összetéveszthetetlen hangja, könnyen egy mai feldolgozásnak hinnénk.

0: A muzsikás együttes játszott.
1: A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét a közel-keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes kilőtt ballisztikus rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a hormuci szoros blokkádját. Csak nem 2 hét alatt 18 Irán felé tartó vagy onnan indult kereskedelmi hajót fordítottak vissza. 2 katonai erővel kényszerítettek megállásra, 2 jármű fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Idehaza megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat. Emellett a kormány Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását tervezi. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása van folyamatban a közösségi közlekedésben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az országgyűlésben tegnap megszavazott országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedés rendszerét, menetrendjét, tarifáit. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Újabb 13 elektromos autóbusz érkezett Kaposvárra. Jövő nyárig összesen 44 új járművet állítanak forgalomba a városban, ebből a mostaniakkal együtt 15-öt már átadtak a tömegközlekedési vállalatnak. A beszerzéssel kiválthatják a több mint 10 éve vásárolt, sűrített gázüzemű buszokat, így csökkenhet a károsanyag kibocsátás és javulhat a szolgáltatás színvonala. A projekt részeként bevezetik az elektronikus jegyre, valamint elektromos töltőket és okos busz megállókat is kialakítanak. Ma kezdődik az 5 napos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A rendezvény középpontjában idén a zene és a társművészetek találkozása áll. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskemét táncegyüttes a közös gála műsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján két kiállítás nyílik a híros agórában. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Délután 30-35, késő este 12-21 fok lesz.
2: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 29-e van, szerda, bő 7 perccel 8 óra után. Köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Mikor kezdje el az ember a mediterrán diétát, hanem ilyenkor nyáron, amikor az alapanyagok és a hangulat is megvan hozzá. Nem sokára erről egy picit bővebben az egészségpercekben, és lesz természetesen főzőcske, okosan valamilyen finom mediterrán fogást készítünk el. És olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Egy kicsi ház van a domb tetején, Tarnai Kis László előadásában, vagy Az utcára nyílik a kocsma ajtó, Karcagi Nagy Zoltán énekel. Reggeli világzenénk Herzu Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov felvétele, a címe Repülj madár, repülj, de természetesen szólnak majd örökzöldek is. Például Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye a Hol van az a nyár, egy modern feldolgozásban Berkes Gabriella és Pintér Tibor előadásában. Kezdjünk nótával. Csárdás a következő felvétel, Hajnal Nikolett énekel. Ez a Magas a kaszárnya, ifjabb Kálai Kis Ernő és zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: keres felém.
1: 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Többször ejtettünk már szót a mediterrán diétáról, amiért most újra elővettem ezt a témát, az az, hogy olvastam egy nagyon komoly kutatási eredményt, 1,4 millió ember adatait elemezték, azért az elég nagy minta, én úgy gondolom, és ebből azt a következtetést szűrtek le a szakemberek, figyelem, akár 20-30%-kal is csökkentheti a mediterrán étrend a szívinfarktus, valamint 12%-kal a stroke kockázatát. Még egyszer mondom, azért nagyon különösek és fontosak ezek az eredmények, mert nagyon nagy mintán születtek, csak nem 1,5 millió ember adatait elemezték. Persze a mediterrán diéta sem csodaszer önmagában, emellett még a rendszeres mozgás, amennyiben valaki dohányzik, annak a kerülése, illetve a stresszmentes életmód mellett a megfelelő alvás ugyanúgy része a szívbarát életmódnak. A diéta egyik legnagyobb előnye, hogy egyáltalán nem bonyolult, tehát nem kell különleges alapanyagokra vadászni, nem szükséges minden falatot méricskélni, kalóriát számolni, most már vannak olyan applikációk, hogy az ember lefényképezi a tányérját, az pedig kiszámolja, hogy nagyjából hány kalóriát fogyaszt azzal az étellel. A lényeg, hogy sok zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű gabona hüvelyesek, olajos magvak, extra szűz, olívaolaj fogyasztása javasolt, mellette rendszeresen érdemes halat is enni, mérsékelt mennyiségben csak a tejtermékeket, és a vörös hús kerülése is javasolt, a feldolgozott húskészítményeket pedig amúgy is az ember illik, hogy kerülje. A hangsúly tehát a friss és minél kevésbé feldolgozott alapanyagokon van, és az is kérdés lehet persze, hogy kinek érdemes elkezdeni, hát mondanám azt, hogy bárkinek. Egyrészt azoknak, akik már szívbetegséggel élnek, de a megelőzésben is óriási szerepe lehet, és különösen hasznos, hogyha valakinél például fennállnak már bizonyos kockázati tényezők, magas vérnyomás, magas koleszterin szint, vagy kettes típusú cukorbetegség, akár a túlsúly, és ahogy említettem, a dohányzás sem feltétlenül jó az egészségünknek. Úgyhogy javaslom, hogy vágjunk bele, főzünk is majd egy egészen különleges nyakkit fogunk készíteni, nagyjából fél óra múlva. Most a folytatásban Farkas Rozika énekel Berki Péter zenekara kíséretével, a nóta címe, ahol az én bölcsöm ringott.

Kíváncsi leszek, hogy a következő nagyjából 10 percben önök is azt érzik-e, amit én, vagy amit mi itt a stúdióban. Jó reggel, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, persze anélkül, hogy megzavarnánk a reggeli foglalatosságaikban, de kíváncsi lennék rá, hogy szintén azt érzik-e, hogy bár három műfajban szólalnak meg muzsikák, mégis valahogy olyan egységes az egész hangzása és a kisugárzása. Én ezt megkockáztatom, hogy így lesz. Két nótát hallgatunk, utána népi muzsikát, most pedig világzene, a Repülj Madár, Repülj Herzkó Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov előadásában csendül fel. Hozzáteszem, este 9-től még több világzenét hallhatnak Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: kezem szervuszba van. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, nyújtom a jobb kezem szervuszba van.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Multer.

Mediterrán diéta, ugye ez a fő csapás irány. Ma, július 29-én, derűs napot, jó reggelt kívánok. A Domkó Rádiót hallgatják. Most lesz benne kalória is azért. Nyokkit, egy különleges nyokkit fogunk készíteni hamarosan. Ez kifejezetten jól tükrözi az olasz konyha filozófiáját is. Kevés, de kiváló minőségű alapanyagból készülő étel, ahol a technika és az arányok inkább fontosak, mint mondjuk a bonyolultság, és a népszerűsége talán nem véletlen, hiszen tényleg néhány egyszerű hozzávalóból el tudjuk készíteni, burgonyából, lisztből és tojásból, bár nem mindegyik recept tartalmaz tojást, és éppen az egyszerűsége miatt vált az olasz konyha egyik legkedveltebb fogásává, persze fel fogjuk turbózni majd egy kis egészséges zöldséggel. Nóták a folytatásban, hallgató, andalgó, csárdás, utána pedig Varga Miklós előadásában az Európa, de elsőként Hatvani kis Gyöngyit hallgathatjuk. A nóta címe: Elmegyek a templom mellett. Jónás Géza és zenekara kísér.

Yes, sir.

0: Két perccel múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Zöldséges nyokkit készítünk, az egyszerűség kedvéért nem hibázunk, hogyha jó minőségű bolti nyokkival dolgozunk, kell hozzá egy 1/4 kilós zacskó, a mártáshoz majd egy kevés olaj, extra szűz olívaolaj, egy olyan 4-6 gerezd fokhagyma, egy fej vöröshagyma, egy csokor bazsalikom, egy teáskanálnyi oregánó, ugyanennyi kakukkfű, egy konzerv koktélparadicsom, az ízesítéshez pedig só és bors, illetve sült zöldségek, mondjuk 1 vagy 2 cukkini, 1 vagy 2 padlizsán, természetesen attól függően, hogy hány főre készítjük el, 1 vöröshagyma, 1 kápia paprika, 1 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj és 1 sárgarépa. Az zöldségek esetében javaslom, hogy ilyen 3-4 cm-es nagyságú darabokra vágjuk föl, a sárgarépát is szeleteljük, és egy nagy tálban érdemes összeforgatni az olívaolajjal, utána pedig 200 fokra előmelegített sütőben nagyjából egy olyan 20-25 perc alatt szép barnára sütjük, közben olívaolajon megpirítjuk a fokhagymát, rádobjuk a finomra vágott hagymát, a nagyobb darabokra tépett bazsalikomot, ráöntetjük a koktélparadicsomot, fűszerezzük, összeforraljuk, és közben szépen ki is tudtuk főzni sós vízben a nyokkit, utána pedig nagyon óvatosan, hogy ne törjenek össze a zöldségek, összeforgatjuk, és tehetünk még reszelt parmezánt a tetejére. Frissen, melegében tálaljuk, és jó étvágyjal elfogyasztjuk. Jó muzsikát kínálok mellé! Hol van az a nyár? Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye szól most Berkes Gabriella és Pintér Tibor előadásában.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára 9 órakor következnek a hírek. Addig Jónás Géza és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul majd. Tuli, tuli, tulipános láda énekli Kolostyák Gyula, ifjabb Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy az orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a hármas blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése mellett is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagy búcsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap Szent Mise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Országszerte napos, száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 29-e szerda van, 9 óra múlt 6 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban is. Jó muzsikát ígérhetek. Nem sokára Kapi Gábor előadásában csendül fel a szél, viszi messzi a fellegeket. Névnapi köszöntés gyanánt számos hölgynek szerte az országban. Százados úr Selyehaj, utána Csárdás Dócs Péter előadásában. Ezt követően pedig örökzöld minden mennyiségben Demjén Ferenc, Ferrari Violetta vagy éppen Máté Péter egy-egy óriási slágerét is hallhatják, de játszom majd Dankó klubos örökzöld feldolgozásokat cigánzenekari kísérettel. Elsőként részlet a Csárdás királynőből a Hajmási Péter, Hajmási Pál, előadója Bódi Barbara, kísér Jónás Gézai zenekara. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot!

bibliai, egészen pontosan arameus eredetű a Márta név, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, úrnőt jelent, boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, de nem csak én, hanem Szentendre Kőhegyről Terike és Sándor. Figyelem, Torda Márta Szentendrén, Jakab Márta Kiskulacházán, Lobmajer Márta, illetve Dunainé Olgi, akinek utólag kíván Terike és Sándor boldog névnapot. Kapi Gábor előadásában játszom tehát az ünnepelteknek, a szél viszi messze a fellegeket.

0: kislány seje, haj barna kislány lesz a megsiratója. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj barna kislány lesz a megsiratója.
1: Javában tart a Művészetek Völgye Fesztivál, a Balaton felvidéken delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A 77-es főúton még egész héten Kapolcs és Vigán Petend átkelési szakaszán erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. A 7,5 tonna ösztönök feletti teherautókat a Pula-Halimba Nyírád-Zalaháb Tapolca útvonalra terelték el. Jó utat kívánok! Jön az Omega felvétele most a folytatásban. 1970-ből a ballada a Fegyverkovács fiáról.

komolyan igazi időutazás lesz a folytatásban is, hogyha a Dankó Rádiót hallgatják 10 óra után. Derűs napot kívánok! Az aranylemezekben elképesztő milyen kínálat várja, majd önöket kérdeztem Krisztát, hogy csak egy-egy előadót említsen meg. Mondta Aracki, Illés, Kovács Kati, Fok Károly, neki van egy nagyon szép felvétele, egy Villon költemény feldolgozása, szerintem nagyon izgalmas műsor lesz ma is, érdemes lesz majd hallgatni. Mi is a folytatásban az elmúlt évtizedek nagy magyar örök zöldjeivel hangolódunk, Szemembe nézz a dal címe, Ferrari Violetta énekel most a folytatásban.

Szank volt ma reggel a naptelepülése, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Bács-Kiskun értéktárának egyik büszkesége az itt álló születések, fája és a harangláb, ezeket mutatja be a folytatásban Vecsei Ján Miklós színművész Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Addig az Ebony and Ivory-t, Paul McCartney, Stevie Wonder világslágerét játssza a Stúdió 11. 10 órakor hírek utána indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával, majd Jó ebédhez szól a nóta, várja neked Budai Beatrix. 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, Gázoltán teljesíti a kéréseket. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket, holnap 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
1: Gyermekeit ünneplő közösség. Születések fája és a harangláb. A három egyforma, 8-8 ágú faragott fa nemzetünk ősi szimbóluma. Összeköti az eget a földdel, sarjadó leveleivel, gyümölcseivel, maga az élet. A gondozott ligetben álló alkotások a harmadik évezred Szanki újszülötteinek nevét őrzik. A Bács-Kiskun vármegyei község központjában a születések fája felállítása Réka Siné dr. Olá Gizella gondolata volt. Az első fát és a haranglábat 2008-ban a harmadik Szanki fafaragó táborban Balatoni Tibor tervei alapján három helyi fafaragó, Cinkóci Mihály, Radvánszki Tibor és Cinkóci Dániel készítette el. Minden évben anyák napján felkerül a fára az előző évben született gyermekek nevével egy-egy rézlevélke, és az apák megkondítják a harangot. Ez a hang az örömhírt zengi az együtt ünneplő közösségnek. Az év többi napján akkor szólal meg a harang, mikor egy újabb gyermekkel gazdagodik a település. 2014-re az első fa megtelt levélkékkel. Ezért az akkori fafaragó tábor alkotói újabb két fát készítettek abban bízva, hogy levelek sokasága borítja el hamarosan ezeket is. Az alkotások szakrális, lelki és művészi értéke különlegessége a közös öröm erősíti Szankon az összetartozás érzését. A szoborcsoport 2020-ban egy faragott könyvvel gyarapodott.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
14: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
15: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország 3/4-én súlyos a vízhiány. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már el is érhető, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Válasz Online podcastjában elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Taganrogot, helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült, több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre fekvő Razanyban pedig 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai ukrán támadás miatt sérültek meg. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolajiv kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 fegyverrel és hadi felszereléssel megrakott hajót Odesszától keletre a Fekete-tengeren. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpont. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést is ki kellett üríteni. A gyorsan terjedő lángok miatt sokan a tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Idehaza országszerte napos, száraz idő valószínű, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban fokozódik a kánikula.
4: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében hallhatják például Szécsi Pál, Zorán, Aracki László, az Illés, a Korál, a Neoton és a Bohém Ragtime Jazz Band felvételeit, valamint Hűvösvölgyi Ildikó produkcióját a Dankó Rádió 10. születésnapjáról. Kezdésként pedig a Szálka hal nélkül című tévésorozat főcímdalát, Nagy Tibor és Juhász Sándor Száguldás Porsche szerelem című slágerét, Cserháti Zsuzsa és Csárdi előadásában.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A Dankó Rádióban néhány hete tematikus hétvégével emlékeztünk meg a táncdalfesztiválok indulásának 60. évfordulójáról, és sok érdekességet elevenítettünk fel a történetéről. A hazai dalverseny megrendezésének ötletét az akkor már 15 éve óriási sikerrel futó Sanremói dalfesztivál adta. Nem is meglepő, hogy ezt vették mintául, ha tudjuk, hogy olyan ott elhangzott dalok is világslágerek lettek, amelyek nem is nyerték meg az olaszországi dalversenyt. Ilyen volt például 1972-ben a Come le viole című dal, amit az egyik szerzője Peppino Gagliardi adott elő Sanremóban, és a második helyen végzett vele. Nálunk Vándor Kálmán magyar szövegével a következő évben Szécsi Pál énekelte el a mintaviolákat, az Express együttes és a harmónia vokál kíséretével, amit már is meghallgatunk az aranylemezekben.
1: Lent a

0: Kállai Ferenc színművész énekelte az elmúlt percekben a Ha fáj a szívünk című filmslágert, és az aranylemezek folytatásában is maradunk a szívügyeknél. Zorán előadásában Bródi János szerzeménye a Ne várd a májust hangzik el, aztán Aracki László énekli Dobos Attila és Esnagy István Még ide-oda húz a szív című táncdalát, amely 1963-ban az első helyezéssel végzett a Tessék választani rádiós dalversenyen.
1: Készül a hosszú tér.

Az 1966-os Táncdalfesztivál egyik legemlékezetesebb dala kétségkívül Szörényi Levente és Bródi János Még fáj minden csók című szerzeménye volt az Illés előadásában, amit a fiatalok imádtak, de a modern beat zenét még szokatlannak találó idősebb nézők közül jó néhányan kiborultak rajta. Egy kedves hallgatónk Ildikó írta hozzászólásában a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán a 60 évvel ezelőtti tévéfelvétel videója alá, hogy apukám kiment a szobából, mert nem bírta hallgatni, a konyhából üvöltötte, hogy fáj, fáj, fáj a fejem. Mire egy másik hallgatónk azt írta neki, nálunk édesanyám volt így, halkítsd le, vagy kidobom az ablakon? A beat zenét azonban nem lehetett csak úgy lesöpörni, és ez a dal végül az egyik második helyezést is elnyerte a Táncdalfesztiválon. Az Illés slágerei pedig mára már örökzöldekké váltak, és az aranylemezekben is rendszeresen hallhatják.

Pásztor László egyetemista korában még a 60-as években Galácz Lajossal alapította a Neoton zenekart, amelyben eleinte csak férfi zenészek játszottak, és csak jóval később csatlakoztak hozzájuk a Kócbabák női énektrió tagjai, és ebből a fúzióból aztán később létrejött a Neoton família. Ma a kezdeti évek egyik legnagyobb Neoton slágerét idézzük fel az aranylemezekben, Pásztor László és S. Nagy István Kell, hogy várj című szerzeményét 1968-ból.

0: A Dankó Rádió minden év decemberében ünnepli az indulása évfordulóját, és csatornánk 2022-ben lett 10 éves. A kerek jubileumra szerveztünk először nagyszabású gálaestet, amiből aztán megszületett az óév búcsúztató Dankó Gála hagyománya. A 2022-es ünnepi koncertünk vendége volt Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésznő is, aki a Fiatalság Bolondság című operett örökzöldé vált slágerét, Ejzeman Mihály és Kellér Dezső, Jaj de jó a habos sütemény című szerzeményét adta elő, a Lakatos Miklós Prímás vezette kibővített zenekarral és Kovács Erik zongora művész könnyűzenei együttesével a Magyar Zeneházában. Ez a koncertfelvétel szól az aranylemezekben.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól, reám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se jár.

Zsoldos Imre trombitaművész előadásában egy nosztalgia csokorral búcsúztatjuk az aranylemezek első részét, de pár perc múlva 11 óra után Hofi Gézával már indítjuk is a mai örökzöld zenei képzeletbeli időutazásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból. Aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dózs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős nagymarosi vízlépcső beruházásból. Hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot. Több mint 30 éve nem volt olyan sok áldozata az antiszemita támadásoknak, mint tavaly. 20 ember vesztette életét 4 városban, a legtöbben 15-en a Sydneyben elkövetett merényletben haltak meg. A gyilkosságokon kívül több mint 23 ezer zsidók ellen elkövetett incidens szerepel az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentésében. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest, a KSH adatai szerint a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 tized éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Országszerte napos, száraz az idő, délután 30-35, este 12-21 fok valószínű.
0: Aranylemezek.
3: Idén 50 éve 1976-ban mutatták be a Kell néha egy kis csavargás című rádiós műzikelt Kovács Kati, Kós János és Hoffi Géza főszereplésével, és a dalok egytől egyik slágerek lettek. Érdemes megfogadni belőle a jó tanácsot, hogy próbálj meg lazítani. Malek Miklós és Szenesi Vándalával megyünk tovább Hoffi Géza előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes rádióhallgatást kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A Francia Filmakadémia 1980-ban választotta meg minden idők legszebb francia filmslágerének a Hulló levelek című dalt, amit a 30-as években Párizsba költözött magyar zeneszerző Kozma József komponált Jacques Prévert költő versére. Vécsey Ernő magyar szövegével 1963-ban Vámosi János is elénekelte a magyar hanglemezgyártó vállalat Vonóstán zenekara kíséretével, amit már is hallhatnak az aranylemezekben.

0: Néhány hete június 4-én volt 50 éve, hogy 1976-ban egy szép nyári napon tragikus hír rázta meg az országot. Mindössze 44 éves korában elhunyt Latinovics Zoltán. A színművész emlékére az aranylemezekben egy megzenésített verset hallgatunk meg. Kosztolányi Dezső mostan Színes tintákról álmodom című költeményéhez Deák Tamás komponálta a dallamot. Latinovics Zoltánt a Rendezvous zenekar kísérte az 1974-ben készült felvételen.
1: Mostan színes tintákról álmodom, legszebb

aranyimát írnék az én anyámnak. Arany tüzet, arany szót.

A lassú, romantikus melódiák után eljött az idő egy kis vérpesdítő rock and roll-ra, amit az aranylemezekben a Hungária együttes szolgáltat. Már szól is az Isztambul.

fagytán épp a cél előtt. Tűnik úgy, most fagytán van erőd, s te mégis tovább mész. Lehet égbe nyúló csúcs, ami hív.

hamar indult a zenei karrierje, hiszen 16 éves korában fedezte fel az Ori egyik rendezője. Több nagy slágere volt, szerette a közönség is, számos kislemeze jelent meg, nagy lemeze azonban csak 1983-ban. Talán ez is közrejátszott, hogy a 70-es években pályát módosított, és a Magyar Rádió szerkesztő műsorvezetője lett. Főképp könnyű zenei műsorokat vezetett, például a Magnósok figyelem, a Magnóról Magnóra, vagy a Könnyű zenei koktél című összeállításokat. Idén novemberben már 5 éve lesz, hogy Ambrus Kiri elhunyt. Emlékére Gyulai Gál János és Hajnal István Nappalok és éjszakák című szerzeményét hallgatjuk meg az aranylemezekben. A dal az ő előadásában az egyik harmadik helyezést nyerte el az 1967-es Táncdalfesztiválon, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus tánczenekara kíséretével.

változatosság jegyében egy erős stílus és műfajváltással a 70-es évek végének kemény rockjára váltunk az aranylemezekben. Az akkori tinik szinte hisztérikusan rajongtak a piramisért, amely őszinteségével pontosan ráérzett egy teljes generáció érzéseire. Závadi János és Révés Sándor szerzeménye a Kóborangyal szól a Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai aranylemezek, melyet Terék József klarinét művész előadásában Kovács Erzsi Tűzpiros virág című örökzöldjének feldolgozásával zárunk Tarnai Kislászló zongora kíséretével. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan kezdődik a Jó ebédhez szólalót a Budai Beatrix vezetésével, majd Gál Zoltán és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezeket holnap 10-től délig pörgetem újra. Addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból. Aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén, vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békés és Békés Szent Andrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dózs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és közepes vállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és közepes érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes ad közös gála műsort. A híres agórában pedig két kiállítást is megnyitnak. Országszerte napos, száraz az idő, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Láttam már 4 ujjú fafaragót, de olyat még nem, akinek az apja mondta volna meg, hogyan kell faragni. Feldmár András, pszichológus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. július 29-én szerdán is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Dankó Rádióban tartsanak velem ma is egészen két óráig, hiszen remek zenei összeállítással érkeztem. A Nádfedeles kis házikóm és a Rózsa Rózsa Sárga Rózsa című csárdást előadja már is Koltai László és Csík József. Fogadják sok szeretettel!

Somogyi Erika, Farkas Lozika, Sánta Zsolt és Béres Ferenc előadásában csendül fel négy olyan klasszikus magyar nóta, melyet akár együtt is énekelhetünk. Elsőként a Nincsen én nékem egyéb kincsem című dalt halljuk, majd a Van neki, van neki, a De szeretnék hajnalcsillag lenni és a 33 rózsafámon című dal csendül fel. Fogadják sok szeretettel!

következő magyar nóta az otthon emlékét idézi fel. A távolba szakadt ember gondolatban újra végigjárja a falu utcáit, felidézi a házat, az öreg akácot, a régi nótákat és mindazokat, akik egykor körülvették. Egyetlen emlékről azonban nem szeretne hallani. Egy megható vallomást hallunk a honvágyról, az elmúló időről és azokról az érzésekről, amelyeket olykor a legnehezebb szavakba önteni. Következzen a Hogyha ír majd édesanyám című nóta, előadja Egri József. Majd a Jaj, de szép kék szeme van magának és a Vásárhelyi híres promenádon című dalt előadja Egyházi Géza és Bohács István. Zárásként Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

És most, kedves hallgatóink, Horváth Pista Azon rádió felvételét halljuk, melyet ritkábban játszunk itt a Magyar Zene rádiójában. Egy igazán bőlére eresztett cigánydalokból áll az összeállítás. Fogadják sok szeretettel itt a Dankó rádióban.

lehet baj. Én mondod, engem szeretsz, ha a Józsit ölelgetek, felkaptam a letett kajat, ebből lett a baj. Miért mondod, engem szeretsz, ha a Józsit ölelgetek, felkaptam a

0: van. Hey!
1: Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, Győri Márta és Vadász Zsolt rádió felvételei szólnak már is. Nincsen annyi csillag fenn az égen, és sárgul már a kukoricaszár címmel.

Bihari János verbunkosára szöveg is íródott, ez a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz című dal, amelyet a soron következő dal összeállításban Dancs Anna Mari előadásában hallunk. Előtt azonban még Turay Kis Mária és Szegedi Csaba is dalra fakad, a Magas Jegenyefán Sárgarigó fészek és az Esik eső csendesen című magyar nóta is felcsendül, és zárásként a Magyar Állami Operaház örökös tagja Berkes János énekel, az Árok is van, Gödör is van című csárdást halljuk ekkor.

Berki László és Cigány zenekara játszik a folytatásban, egy kis asztali muzsikát hallunk, majd jönnek a legfrissebb hírek, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos évféltől jövő keddig. A hét második felében többfelé 27, Komárom-Esztergomban, Fejérben és Bács-Kiskunban 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli az emberi szervezetet. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Úszóműveket és úszódarukat állítottak készenlétbe a Duna Paksi szakaszán. Több mint 50 vízügyes dolgozik azon éjjel-nappal, hogy az atomerőmű hűtővíz ellátása az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos maradjon, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László délelőtt rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése is a fővárosban. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból. Aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és közepes vállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Megnyílt a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem Budapesten. Idén összesen 7 kar közreműködésével és a Kárpát-medencei szakkollégiumi konferenciával együttműködve valósul meg a vasárnapig tartó rendezvény. Ezzel párhuzamosan zajlik a határon túli intézmények fóruma. A szervező ELTE rektora Darázs Lérán hangsúlyozta, a nyári egyetem célja, hogy mindenfajta ideológiai, politikai és egyéb befolyástól mentesen megerősítsék a Kárpát-medencei magyar nyelvű egyetemek és hallgatók oktatási, valamint tudományos kooperációját. Mérséklődött júniusban a hazai turizmus. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég átlagosan 4 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövid ideig üdültek ide-haza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Országszerte napos, száraz az idő, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön idénként megélénkül a szél, délután 30-35 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
5: Na Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal Bojtor Imrével és Korostyák Gyulával felcsendül a Gólyacsárdás és a Kantinosné Angyalom című dal. Jó rádiózást!

királyok, oda jár a hosszú lábú gép is, oda járok a babámmal és addig-addig ürögtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig ürögtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a

0: magot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás megúta a vélem. Nem látod több csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás megúta a vélem.
1: Kovács Apolónia, Hatvani Kis Gyöngyi, Jenei Gábor és Tolnai András nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. A Keresek egy csendes zugot című hallgatóval indul a csokor, Mihály László zenéjét halljuk Sejmesi Sejde Rezső szövegével, majd a Most még hideg van, a zöldleveles fehérvirágos akácfa és a Hely Deládé Deládé című dallal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!
2: Get a shot.

Idősebb Sárközi Lajos vezette 2025-ben a Dankó Rádió nagy gála zenekarát a Magyar Zeneházában. Most hallgassuk meg Kodály Zoltán Este a Székelyeknél című művét, melyet ekkor muzsikáltak el kiváló zenész barátaink. Fogadják sok szeretet!

Molnár Piroska színművésznő Szalai Antallal és a zenekarával is járt nálunk a Dankó Rádióban. Egészen pontosan a Thália Színház mikroszínpadán léptek fel ők így együtt 2016. szeptemberében, és ekkor felcsendült a Csak úgy mondom magának című csárdás is. Hallgassuk Molnár Piroskát!

Miért is jöttél az utamba? Teszi fel a kérdést a folytatásban Babos Károly és Gáti Ödön, dalában Kozma Irén, Sön Ignáccal és zenekarával. Majd a két gyöngye volt a falunak, az Asszony, ha veszekszik, és a Zöld a Petrezselyem című magyar nótát előadja Gáspár Ani, Bősi Szabó László és Szőlősi Emese. Hallgassuk meg!

hogy mi a sorsom. Lesz nagy sok a dalom, fényes lakodalom, hogyha

0: szapnak.
1: Ma már hallottuk idősebb Sárközi Lajost, most muzsikáljon fiam a Liszt díjas és a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett hegedűművész kiváló zenekarával. Egy koncertverbunkkal folytatjuk műsorunkat.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Jó szórakozást kívánok a következő percekre, hiszen az Azt a kutya mindenit a világnak című dalt Madarász Katalin előadásában halljuk, majd Mészáros Adél az Egy asszonynak kilenc a leánya című csárdást nyújtja át a Dankó családtagjainak. Nótára fel!

és már is elérkeztünk szerdai adásunk utolsó énekes összeállításához, melyet a Szép a szőke, szép a barna című csárdással Bokor János zár majd le. Előtte azonban a Jön a tavasz, jön már című klasszikus magyar nótát Jákó Vera nyújtja át hallgatóinknak, de elsőként a Bújdokolva járok című Endrődi Sándor és Huszka Jenő szerzeményt Máté Otilia adja elő.

Ifjabb Balogh László cimbalom játéka szól a folytatásban, egyben ezzel a felvétellel búcsúzom mára önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, ugyanígy 12 óra után 4 perccel jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánság műsorunkat hallják, Gál Zoltán már itt van a stúdióban, alig várja, hogy köszöntse önöket és teljesítse a kéréseket, kívánságokat. Én ehhez további jó szórakozást és kellemes rádiózást kívánok. Majd 5 órától Popovics László várja önöket. A Tudod-e még az én nótám című műsorunk az Egy Nóta, Három Élet rovattal jelentkezik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túlél bennünket, uram. Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
4: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki. Jobb lázadása. Mephisto.
5: Ne menj vissza Berlinbe.
6: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
7: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, vagy mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a médiatanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Rókus Egészségközpontnál. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és a hozzátartozóikat, hogy a főbejárat helyett a Stáli utcai kapun keresztül közelítsék meg az épületet. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a halálos balesetet. Végül az időjárásról, napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos. 14 óra múlt 4 perccel.
5: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Bízom benne, hogy együtt töltjük a mai délutánt is 2-től 5-ig. A Mártákat és Flórákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 29-én születtek. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Fóti Tamás. Várjuk kedves hívásaikat, telefonszámunk 061-759-6071. Miskolcon sok szeretettel köszönti Korpás Marikát, kedves unokáját, kíván nagyon sok boldog névnapot, jó egészséget, sok szerencsét a Jóisten gazdag áldásával, sok-sok szeretettel Egerlövőről mama. Feleségének, Kereskényi Gábornénak 72. születésnapi alkalmából minden jót kíván szerető férje. Bicskén Marton Lászlónénak és Medvegy Zoltánnénak nagyon boldog névnapot, és nagyon jó egészséget kíván szerető családjuk körében Kerekesné. Balmazújvárosban Makrányi Jázmin Laurát, de gyönyörű neve van, 11. születésnapi alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik Dédiék, Tarcsilla zenetanárnőnek köszönik munkáját, és minden jót kívánnak neki is. Korda György énekel, Virágeső.

0: Perla Kiné Baranyai Ibolya írt nekünk: édesapánk, 70. születésnapodon hálás szívvel köszönünk meg mindent, amit tőled kaptunk. Isten éltesse még nagyon sokáig egészségben, boldogságban. Az ünnepeltet köszönti felesége, lánya, fia, veje, menye és 3 unokája. Lente Lajost, Szalai Antal zenekara kíséri, országúton hosszú a jegenyes sor.
1: Országúton hosszú a jegenyes sor, hosszú a jegenyes sor hazáig. Csizmám talpa, 100-szor is lekopik hely, 100-szor is lekopik hely hazáig. Nincsen pénzem a vonatra, szeretőm sincs, aki hazahozat.

ki haza hozannak. Fáradt lábom, estére hada talál, nem messze van ide Kolozsvár. Kis kertünkben, ott hol a bazsarózsa, ott hol a bazsarózsa virág.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Győrhúj Beráton leányomat, Dunárné Kelemen Mártát szeretném köszönteni névnapi alkalmából. Kívánok sok örömet, jó egészséget, boldogságot, kitartást a nyugdíjig. Sok szeretettel anyu, és odaföntről apu. A szám címe, boldognak lenni jó dolog. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm a kedves kérését. Dunaharasztiban Falusiné Mártinak sok boldogságot kíván Bodorné, Bódis Kálmennének névnapja alkalmából minden jót kívánunk. Gyulai Erzsébet énekel, szívemből kívánok boldog névnapot.

Fiának Szabolcsnak minden jót kíván Sauber Imréné, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Tamás feleségének 37. házassági évfordulójuk alkalmából küldi sok szeretettel az egyik legismertebb dankónótát, Kalmár Magda énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, Egy cica, két cica.

Drága férjének Bódis Zsoltnak 60. születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván, és szeretné, ha még ennyi ideig járnák együtt a világot, szerető felesége. Édesapját csak szeretettel köszönti, lánya, és kíván minden jót. Zorán énekel, apám hitte.

0: Dakó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 14:30 lesz. Koltó Imréné Máté Szalkáról kérte az egyik kedves nótáját, kedvenc előadójától. Buta Árpád Attila énekel, kíséri Jónás Géza zenekara. Csitt csak rózsám hallad.
1: Csitt csak

Édesanyjának, Bencsicsi Györgyné Mártának toronyban nagyon boldog és áldott névnapot kíván sok szeretettel lánya Krisztina, Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. A Somogy vármegyei Batéban édesanyjára, Pécné Kovács Mártára szeretettel emlékezik fia Attila. Nótás kedvel szeretettel emlékeznek a barátok és ismerősök. Sárbogárdon Sohárné Mártának jó egészséget, minden jót kíván családja. Miklós Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri ünnepi nótával.

0: még három napig tartson ez az ünnepség. Csak egy az a szép, hogy a szemekék, tudod, rímás az régi, az a csoda szép. Húsz csak még úgy, mint rég, három napig tartson ez az ünnepség.
1: Születésnapján köszöntjük Ari Lászlóné Erzsikét, a család nevében jó egészséget, hosszú boldog éveket kíván Andrea, Ádám, Martin és János. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri. Legyen boldog szülinapod!

Gyűriné Erzsike kérte Lajos Mizséről a következő dalt. Szeredi Krisztinát, Salasovics Norbert zenekara kíséri, Sárga Rigó, Sárga Csikó.

Tobiásné Ilike nádudvarról szeretne egy jó nótát meghallgatni Bányai Márton előadásában, kísér Németh Csicsó József zenekara, Három bokor saláta.

kis angyalom, nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. Nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. A Szegedi híd alatt, kis angyalom, lányok sütik a halat.

0: Fehér tányér barakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányér barakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Soha el nem múló fájdalommal emlékezek Dága jó férjre, édesapára, apósra és nagypapára születésnapja alkalmából, ami július 29-én lenne. Hiányát szívünkben örökké érezzük. Szerető felesége Marika, lánya Mónika, veje Józsi, unokája Máté és Dénes, és az a két kis dédunoka, akit már sajnos nem érhetett meg. Marika voltam Csanytelekről. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a hívását. Drága férjére 92. születésnapja alkalmából emlékezik szerető felesége Ibolya és fia Attila. Férjére, akit 35 éve veszített el, 86. születésnapja alkalmából emlékezik szomorú szívvel felesége Julika és két lánya családjukkal. Gabriella szintén férjére emlékezik, akit közel egy évtizede veszített el házassági fordulójuk alkalmából. Szécsi Pál énekel, könnyezem.

Kocsolán Varga Magdinak küldi a dalt szeretettel Salamon Irénke, Kalmár Peltifje Magyar Imre zenekara kíséri, most van a nap lemenőben.

Férjének Dombi Sándornak születésnapi alkalmából szeretettel küldi azt a dalt, amire olyan sokat táncoltak együtt, szerető felesége Judit, Balázs Klári énekel, Pedro kocsmája.

Tongvainé Krisztina kérte a következő örökzöld slágert Budapestről, Magai Klementinát a Stúdió 11 kíséri. A dal címe Árvá.

Műsorunk a hírek után folytatódik, mégpedig olyan dalokkal, mint a Hétre ma várom a Nemzetinél. Az egy dal csak az élet, és a Haragszik a Váci kapitány. Az Atlantis együttes játszik a hírekig.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagyhőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békési és Békés-Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A Kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, hogy megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdő tűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók, az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok, ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre már visszatérhettek a lakók. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-ig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagydíjra, az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Gyarmaténé Irénkének Debrecenbe szól ez a sláger, testvére küldi sok szeretettel, Zsolnai Hédi énekel, Én mindig Pestről álmodom.

Grand Boulevard, az Oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs Eiffel-toró, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, ív mondtan szebben nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midine.

Peterdi László Győrből feleségének kérte a következő nótát. Kali Nenikő és Dózs Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Szép a rózsám, nincs hibája. Szép!

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Vántoni vagyok, Algyőről, és szeretném kérni az erdő szélén nagy a zsivaj lárma. Előre is köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. László Imrét, ifjabb Berkes Béla zenekara kíséri.

Maar die zenuwparonjos zijn bama. En ze rongen dat met

0: csak az a rongyos rész.
1: Jónásné Mária Fonyódról kérte a következő nótát, Budai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.
2: Fagyban közepében a télnek.

alkalmi szövegből megfejtettem, hogy a Fertődi Dankó Klub koncertünkön készült ez a felvétel. Kelenföldön az Eteletéren szeretném köszönteni Janászik Ferencné Gergely Margarétát, kedves barátnőmet születésnapja alkalmából. Kívánok nagyon jó egészséget, sok erőt, vidám, jó kedvet és szép nyarat. Köszöntésül küldöm az Erzsébet című operettből a dalt, László Margit előadásában, ezzel az egyik legszebb hangú lírai operaénekesnőnkre is emlékezve. Sok szeretettel, Vali. László Margit énekel, Rózsám, Viroló kis rózsám.

Frankó Rádió kívánságban sorát hallják. Kolozsi Mihálynak lánya küldi egyik kedves nótáját Püspök Ladányba, Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. 6 nap óta szól a nóta.

0: hívja.
1: Magyar Egresen Ádám Péternének hosszú, egészségben gazdag, boldog életet kíván névnapja alkalmából Tóth Margit. Fényes Györgyöt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri a te drága neved napján.

Rózsáné Piroska Soroksárról kérte a következő nagyon kedves dalt, Várfi Sándort, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Hétre ma várom a Nemzetinél.

0: olyan mozit, hogy valami csoda.
1: A következő dalt Bát Manastoron Szigecsán Tamás Zsolt háziorvosnak szeretettel küldi egyik hálás betege, és kíván minden jót munkájához, sok sikert. Pere Jánost halljuk, egy dal csak az élet.

Nagyot Ádra Tálas Sándornak felesége kérte a következő dalt. Erdős Melindát Lakatos Miklós zenekara kíséri, Nád a házam teteje.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tokajból Fehér Lászlóné vagyok. Bármelyik Zambó Jimmy dalt szeretném, hogyha elküldenék nekem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Nem és nem ez a dal címe.

Galgóczi Pálnak testvére küldi sok szeretettel a következő nótát. Hollai Bertalant, Boros Lajos zenekara kíséri. Haragszik a Váci kapitány.

Nyírőné Margit Hajdúszoboszlón várja egyik kedvenc nótáját. Lugosi Katit Johann János zenekara kíséri. Rosmaring, rosmaring.

Keresztes Jánosnak sógornője küldi Lentibe a következő nótát. Maneszes Mártont Jónás Géza zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt. Jaj.

Berkeséné Lídia Székesfehérvárról kérte a következő dalt, Denk Viktória énekel. Azt mondják rám, huncut szemű.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Itt a Rákoskerten szomszédasszonyának, Nagy Józsefnének születésnapi alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván. Fiának, Hajdú Sándornak 60. születésnapi alkalmából minden jót kíván édesanyja. Dr. Tán Mártának születés és névnapi alkalmából nagy szeretettel kíván még nagyon boldog, egészségben gazdag életet Bodor mama és Misiék. A Motiva zenekart halljuk születésnapodra.

Miskolcon Lídia szeretné meghallgatni a következő dalt. Jákó Vere énekel, kísérifje Magyar Imre zenekara. Volt egyszer egy tévedésem.

Már vártam, hogy elmondhassam, milyen remek dalokkal várom önöket a következő órában. A Gyöngyhalász, aztán az Álmos királylány, és az Amikor az ember 60 éven túl jár című slágerdal is elhangzik majd. Most Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok, mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Délpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Briáska Dániel. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország 3/4-én súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, hogy megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén, a lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel. Eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Megjelenésük sokakat meglepett, mert általában a tengerekkel azonosítják őket. Szakértők szerint nincs ok aggodalomra, az édesvízi medúzák ugyanis csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kékszalag nagydíjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos. 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, remélem kellemesen telik a délutánjuk. Telefonszámunk 061-759-6071. Mucsányiné Rózsa Turkevéről kérte a következő nótát, Somogy Erikát Jónás Géza zenekara kíséri, Kopogós a csizmám.

drága szüleinek házasságkötésük 57. évfordulója alkalmából gratulál, és minden jót kíván Erzséke, Dorián, Fanni és családjuk. Lendvai Gabriella énekel, a Gyöngyhalász.

Lakatosné Éva apósának sűsápra küldi az após köszöntőt, Nógrádi Tóth István énekel, kísér Lakatos Mikló zenekara.

az anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve lába. Mostanában akkor csillog az a

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Tótyevédél vagyok, Eszténéni. 85. születésemre kérném szépen azt a notát, hogy búcsúként az őszanyámnak. Nagyon szépen köszönöm, maradott is szavettel. Viszont hallásra!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Mohácson szintén ezt a dalt szeretné hallani egyik hallgatónk 94. születésnapja alkalmából. Őt is szeretettel köszöntjük. Karácsonyi Rén énekel, búcsút int az ősz a nyárnak.

Nagyon boldog 7. születésnapot kívánunk szeretett unokánknak, Dominiknak, aki most fogja kezdeni az iskolát. Sok sikert kívánunk hozzá. Üzeni mama és papa, Halász Judit énekel. Boldog születésnapot!

Balatonfűszfőn Farkas Sándornak mielőbbi gyógyulást kíván Csernákné. Dr. Wigbert Alant, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, amikor az ember 60 éven túl jár.

Kocsi Béláné Makóról kérte a következő dalt. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri, a férfi mind ördögfajzat.

hát az lenne csak jó. Ne hidd lányom egyiknek se, akárhogy is hitegetnek.

Most a Magyaróvárról Pércsi István kérte a következő dalt. Reményi Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

Lánc Péterné Székelyannának Lőkös házán. Sok szeretettel kíván nagyon jó egészséget, sok örömet, szeretetben, boldogságban eltöltött éveket, és még nagyon sok szép, közös családi pillanatokat. Unokája Timi és férje Misi, unokája Máté és párja, dédunokája Vivi és vőlegénye Gábor, és dédunokája Kende. Sárdi János énekel, Rózsalevél.

Szentesénél Marika Veszprémben szeretné meghallgatni a következő nótát. Szánta Ildikót Berki László zenekara kíséri. Ez a magas égbolt, jaj de kék.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép jó napot kívánok, Petra vagyok, Békés Csabáról, és teljes szívem szeretetével szeretném küldeni a barátaimnak a Megáll az idő című dalt. Vigyázzanak magukra, és nagyon jó munkát kívánok nekik a mai napra. Puszilom őket, köszönöm.
2: Én köszönöm ezt a kedves hívást. Vámosi János énekel, Megáll az idő.

Veszprémben Somogyi Mártinak boldog névnapot kíván nővére, és szeretettel küldi közös kedvenc dalukat. Bétót Magdát Lakatos Miklós zenekara kíséri, ha én gazdag lennék.

Velencéről Kovalik Richárd feleségének küldi a következő nótát. Győri Szabó Józsefet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, az Én Rózsám Divatos Lány.

Lőrincné Jutka pápáról édesapja legkedvesebb nótáját kérte, Lerner Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri, Nem vagyok én csapodár.

0: az utamba. Aki szeret és te csókolti dolgokba, ha megölel a babám, hiába is mondják rám, öreg legény nem sokat nyom a ladba.
1: Ilonka kérte a következő dalt a jászárok szállásról, Homonyik Sándort halljuk, Álmodj királylány.

Csongrádról Kassa Imréné kérte a következő nótát, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem hiszed el, pedig hát a szerelem oly csodásan jó.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, majd holnap folytatjuk 2-től. 5 óra után tartsanak Popovics Lászlóval, tudják, következik az Egy Nóta Három Élet című nagy sikerű beszélgető zenés műsor, amelyben ma Rózsikával, Lászlóval és Andrással beszélget. A kívánságműsort Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, szép estét kívánok önöknek, Berki Péter zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élőzene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus operaéneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Itt van, utánam jött.
3: Atya, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Briáska Dániel. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízellás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe, 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Holnap 0 órától 3-fokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a víziközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Az észak-magyarországi regionális vízművek és a Dunamenti regionális vízmű is arra szólított fel mindenkit, hogy mellőzzék a medencetöltést és az autómosást. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint vízkorlátozásra nincs szükség. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. Továbbra is oltják a tüzet Érd és Szászhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Spanyolországban jelenleg 10 erdő tűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: ragyogóját. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Ó, fiam is, a lányom is, édesapám, tessék még egyszer eldonulni, még egyszer. Hát ez lett neki a nótája.
0: Rózsika mesél nekünk nem sokára, de itt lesz velünk a mai napon László is.
2: Abban bele van élve egy embernek az éles sorsa, hogy dolgozik, pénzt keres, utána nyugdíjba vonul, utána meg már magyarul mondva elfelejtik, ahogy a temetőbe eltemetik, és úgy, majd megye más a sírjához.
0: András történetét is meghallgatjuk majd.
3: És egy ilyen nyári szünidei napon, ebéd után nagymamámnak szokása volt, hogy ő mindig bement a nyári konyhából lázba megpihenni. Én vele tartottam, és akkor még a Dankó Rádió sehol nem volt, de ugye különböző adathordozókon, kazettákon, talán már CD-ken is hallgatta a nótákat mama pihenésképpen, és akkor leültetett magam el, és mondta, hogy ezt figyeld meg, ezt a dalt.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait, a vén cigány. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Rózsika néni fantasztikus magyar nótákat választott, azt kell, hogy mondjam. Itt van ugyanis a Véncigány. No, ez a dal, ez hova repít vissza minket az időben, az életében?
1: Ez meg 9 éves házasok voltunk, amikor az uramat először hallottam ének, vagy Danóni, na, úgy mondom, mint valamikor is így beszéltünk. És 53-ban, akkor szilveszteréje, azt danulták, és ő is elkezdte. Hát csodálatos hangja volt, hogy miért nem szereted, vagy miért nem danult, nem tudom. Úgyhogy kigyűjtek a könnyeim, mikor meghallottam. És aztán danulta. Utána a fiam is, a lányom is, édesapám, tessék még egyszer eldanulni, még egyszer. Hát ez lett neki a nótája.
0: Igen. Említette, hogy 9 éve voltak házasok akkor. Mennyi ideig éltek együtt egyébként összességében?
1: Meddig? Hát igaz, hogy ő 50-ben került oda, Kasszóba, Segesztrő, oda helyezték Kasszóba, mint üzemegységvezetőnek. Én pedig a Csemetekárba jártam. És november, október 1-én került oda, november vége felé a nagynénémmel mentünk haza a Csemetekárbi, és az egy lénián találkoztunk. Nagyon udvarias volt, ugye novemberben különösen olyan borús, nagyon hideg idő is volt. Udvarias volt, mindjárt köszöntés kiállt egy térdigérő gazba azon a lénián, ahol nekünk utat adott. És ahogyan úgy elmentem mellett, de először úgy jó benéztem magamnak, nagyon jó képű férfi voltnak. És ahogyan elmentem mellette, igaz, azt gondoltam magamba, hát ennek lennék a felesége.
0: És így mentünk,
1: mentünk, és hát soha nem voltam úgy kíváncsi, vagy nem volt szokásom, hogy valaki után hátra nézek. És ezután hátra néztem, és azt gondoltam maga, hogy valahol ki lehet ez. Ő is olyan egyszerre hátra néztünk, én nagyon elszégyültem magamat, az igaz. Ő pedig úgy elmosolyogta magát.
0: Másnap, hát ez egy nagy találkozás. Ez gyakorlatilag...
1: Másnap, igen, másnap pedig kigyütt a Csemetekerbe, ha iskoláztunk, és akkor úgy állt, hogyha főnézek, hogy mindjárt őtet lássam. Úgy is volt, 100 darab csemete volt a kezembe, ha ma mondom, eliskolázom, és megnézem, hát tulajdonképpen ki ez a Bodri Karcsi. És ahogyan főnézek, ha lehet, hogy meglátta rajtam, hogy meglepődtem, mondom, Istenem, szebbe találkoztunk, mi a reste.
0: Igen.
1: Megint
0: hát első látásra szerelem, azt kell, hogy mondjam. Akkor jöjjön a dal, jó? Aminek kapcsán ez a történet, ez a régi történet eszébe jutott, Rózsika néni. Igen. A Véncigány, ez érkezik tehát a Dankó Rádióban.

Egy nóta, három élet. A Vén cigány hamarosan teljes egészében meghallgathatják majd a felvételt természetesen, de addig még jön László és András. Ők is mesélnek arról, hogy nekik mi jut eszükbe erről a gyönyörű dalról. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jön egy olyan dal, amelyet nagyon sokan szeretnek, most kimondottan arra leszünk kíváncsiak, hogy László miért szereti ennyire. A Vén cigány szól hamarosan. Szóval László, miért olyan nagy kedvenc ez a felvétel?
1: Most a Vén cigányról szól ez a nóta, de ezt át lehet úgy vinni, mint egy embernek az élet sorsa.
0: Igen.
1: És nekem ez egy tetszik, hogy abba bele van élve egy embernek az élet sorsa, hogy dolgozik, pénzt keres, utána nyugdíjba vonul, utána meg már magyarul mondva elfelejtik, ahogy a temetőbe eltemetik, és hogy majd megyen más a sírjához. Nem én járok a szüleim sírjához.
0: Igen.
1: Ezért kedvelem ezt a Vén-cigányt.
0: Azt mondta László, hogy amikor az időskorra tért, hogy elfelejtik. Ön most úgy érzi, hogy ebben a korban van, hogy így megfeledkeznek önről?
1: Hát,
0: vagy a...
1: hogy mondjam, nem is, valójában nem is úgy van, de tetszik tudni, mikor az ember ilyen rokkant, már nem úgy van hozzá a család sem, meg semmi se. Nyűgös, mikor nem tud az ember elmenni a boltba, nem tud elmenni magyarnak venni valamit, hanem mindig másnak kell menni.
0: Tehát a segítségre szorul.
1: Én nekem a segítségüket nem szólnak ezek senki semmit se, de sokszor úgy veszem, hogy nyűg.
0: Értem. Hát van egy ilyen...
1: És ezért van ez a Vén-cigány is, hogy ez az egy embernek a hosszú-hosszú élesorsa, ami ki van rá szabva.
0: Igen, értem abszolút. Van ilyen jelenség egyébként tényleg.
1: Ahogy van, aki megírja a 80-et, a 90-et, de van, aki úgy 50 éves korában meghal.
0: Hát van, persze, abszolút. Hallgassuk meg a dalt, jó? Amelynek kapcsán mindez eszébe jutott, vagy eszünkbe jutott így együtt. A Vén-cigány, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, hát tudod-e még az Én Nótám című műsorban László kedvencei között.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. A Vén cigány jön, hát nem csak András kedvence ez a dal, de most ugye kimondottan érdekel, hogy Andrást miért fogta meg, hiszen a fiatalabb korosztályhoz tartozik, ahogy beszéltünk már róla az előzőekben, kereken 30 esztendős. No, egy 30 esztendős fiatal embernek ez a dal mit üzen, vagy egyáltalán mire emlékezteti, vagy milyen érzéseket hoz elő önben?
1: Kérem szépen, a helyzet az, hogy talán ez az a dal, amikortól elkezdtem megérteni a magyar nótáknak az üzenetét. Tudni kell, körülbelül egy olyan 14 éves lehettem, és nagymamáméknál nyári szünidőben rendszeres vendég voltam. Kisvárosi élet, de ugyanakkor mégis inkább faluhoz hasonlítanám, hiszen minden volt ott, tehát erdőtől kezdve, konyhakerten keresztül minden. És ez úgy nézett ki egy ilyen látogatás, egy pár szóban összefoglaljam, hogy ugye ilyen kisvárosi életnél nem idegen a nyári konyha kifejezés, szerintem sok hallgató ismeri ezt a kifejezést, hogy nagymama ott szorgoskodott, sütött, főzött, és egy ilyen nyári szünidei napon, ebéd után nagymamámnak szokása volt, hogy ő mindig bement a nyári konyhából házba megpihenni, én vele tartottam, és akkor még a Dankó Rádió sehol nem volt, de ugye különböző adathordozókon, kazettákon, talán már CD-ken is hallgatta a nótákat mama pihenésképpen, és akkor leültetett magam el, és mondta, hogy ezt figyeld meg, ezt a dalt. És ilyen diavetítőszerűen ott leültem csukott szemmel, és biztos ismeri az érzést, mikor az embernek a képzelete levetíti a történteket, amiket hall, képet készít hozzá. Na hát ez volt az a dal, amikor úgy végigfutottam, hogy az öreg cigány hegedül egy mulatóban, ott kinevetik, ugrik a pincér, ugye pénzt kap a viccér, stb. Tehát ez volt az, amikor elkezdtem szövegileg is megérteni. Nem csak a dallam tapadt meg az agyamban, hanem elkezdtem ezeknek a daloknak az üzenetét megérteni. Tehát ez ezért egy nagyon emlékezetes dal.
0: Gyakorlatilag ez egy olyan bemutató volt a nagymamája részéről, amikor is így együtt élt, együtt érzett a dallal, és az érzelmek nagyon erősek tudnak lenni ilyenkor, tehát tényleg egy kötődést alakítanak ki, hiszen megélte ezt a dalt. Jól
1: igen,
0: gondolom, ugye?
1: Igen, így van. Jó, teljes mértékben, igen.
0: Azt gondolom, hogy ez a legjobb végszó most, hogy meghallgassuk. Jó? Éljük meg mi is. Tényleg, próbáljuk meg ezzel a füllel hallgatni, ahogy András 14 évesen hallgatta ezt a dalt, ami gyönyörű egyébként, a Vén cigány. Ez jön tehát itt, a Dankó

egyedül az egyik. Jó, uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót ezt a fén rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották a mai napon az Egy Nóta Három Élet rovatunkban. Rózsika, László és András beszéltek a Vén Cigány című gyönyörű magyar nótáról. Holnap is folytatjuk majd rovatunkat, jön Béla, Erzsébet és Éva. Természetesen, hogy melyik dalról beszélnek, az holnap fog kiderülni 5 órától itt a Dankó Rádióban. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom Önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót! Viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az élet kifogyhatatlan példákkal szolgál a zenei vándor motivumok témakörében, így belső sorozatunk egyre terebélyesebb. A most következő erdélyi dallamot a muzsikás együttes tette közismerté. Feldolgozásuk ma már világzenének számít, de 1986-ban még inkább ösztönös és nagyon sikeres útkeresés volt. A hangzás pedig a mai napig sokakat inspirál.
2: A népzenei nyomozóiroda 539. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Biztosan önök is találkoztak már azzal a kifejezéssel, hogy egy zenekar megelőzte a korát. Ez a jelző legtöbbször olyan bátor formációkra ragad rá, amelyek évekkel egy divathullám előtt mutattak valami teljesen újat. A muzsikás együttes pontosan ezt tette a Nem arról hajnalik, amerről hajnalott című lemezével. Bár a csapat a táncház mozgalomból indult, ezen az albumon zseniálisan egyensúlyoztak a tradicionális népzene és a könnyű zene határán, szinte megelőlegezve a ma ismert világzenét. A hagyományos vonós felállás mellé beemeltek olyan hangszereket is, mint a buzuki, vagy éppen a basszusgitár.

A lemez producere pedig nem más volt, mint Szörényi Levente, aki basszusgitárosként is beszállt a produkcióba. Neki is köszönhető, hogy például a Repülj Madár repülj hangszerelése annyira friss, hogy ha nem csendülne fel Sebestyén Márta összetéveszthetetlen hangja, könnyen egy mai feldolgozásnak hinnénk.

0: muzsikás együttes játszott.
1: A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készen létbe, 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós azt mondta, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt is mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofilvádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a víziközműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen. A Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Budapesten nincs szükség vízkorlátozásra. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvíz ellátást. Erre figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvíz bázisvédelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Szászhalombatta között, ahol tegnap délután tarló égett ki. Hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat, munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Szarvas közelében lakóházakat veszélyeztettek a lángok, a város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen, ott a tüzet sikerült eloltani. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos. 18 óra múlt 4 perccel.
2: Túl az operencián. A Tankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Arthur Sullivan Mikádó című operettjéből Pitti Sing dalát Barlai Zsuzsa énekelte. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a héten műsorunk középpontjában a Margit-szigeti szabadtéri színpad áll. De mielőtt tovább mesélnénk a történetét, hallgassuk meg Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Octavio dalát Molnár András előadásában. Te vagy a napfény. Majd ezután Huszka Jenő Erzsébet című operettjének segítségével ellátogatunk a déli bábos Hortobágyra. Az előadók Szendi Szilvi és Dénes Viktor, kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. A Margit-szigeti szabadtéri színpad első évadának egyik kiemelkedő bemutatója volt Kacso Pongrácz János Vitéz című daljátéka, amelyet Németh Antal rendezésében 1938. augusztus 16-án mutattak be. Az előadás főszerepeit neves operaénekesek alakították. Iluska szerepében Orosz Júlia, Kukorica Jancsiként Hámori Imre, Bagóként pedig Kis Ferenc lépett színpadra. A látványos szabadtéri produkció a daljáték romantikus hangulatát és népies világát a Margit-sziget különleges környezetében idézte meg, és nagy sikert aratott. A János Vitéz így méltán vált a színház első évadának egyik legemlékezetesebb előadásává. Csendüljön fel Kacso Pongrácz János Vitéz című daljátékából a Furuljanóta Sárdi János előadásában. Túl az Óferencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Jöjjön most egy idézet. Közelünkben egy csomó idegen ül, szingalézek úgy tetszik, nők is, férfiak is. Aggódóan figyeljük ezeket a mandula szemű idegeneket, hogyan tetszik nekik ez a szabadtéri játék. Tetszik nekik, mulatnak rajta, tárgyalják, tapsolnak a közönséggel. A zene, az ének megfogja őket, és egészen jól megérthetik, miről van szó a játékban. Írta Tersánszki Józsi Jenő 1938-ban a Nyugatban, miután Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékát nézte meg, és a többi nézővel együtt ámuldozott a látványos előadáson, melyben valódi birkanyájat terelgetett Kukorica Jancsi, és igazi juhászkutyák ugráltak mellettük. Sőt, még egy mesterséges tavat is alkottak a produkció rendezői, és ide dobhatta be rózsáját az Iruskát kereső János Vitéz. Most akkor következzen egy újabb részlet a János Vitézből. Iluska dalát Házi Erzsébet énekli. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon 1940-ben Hans Meissner, frankfurti rendező, Friedrich Schiller Tell Vilmos című drámáját állította színpadra a Nemzeti Színház társulatával. A bemutatót 1940. június 22-én tartották, és a címszerepet Lehotai Árpád alakította. 1941-ben Bubik Árpád lett a Margit-szigeti szabadtéri színpad igazgatója. A háborús körülmények miatt a nagyszabású drámai előadásokat fokozatosan felváltották a hangversenyek, koncertszerű opera előadások és zenés műsorok. Az év egyetlen új bemutatója Franz Schubert és Berthe Henrik Három a kislány című operettje volt, amelyet 1941. július 24-én mutattak be Nádasdy Kálmán rendezésében. A főbb szerepeket Pataki Kálmán, Honti Hanna, Ajtai Andor, Medgyasszai Vilma és Barabás Sári alakították. 1942-ben az évad legnagyobb sikerét az idősebb és ifjabb Johann Strauss műveiből összeállított bécsi keringő aratta, amelyet 1942. július 10-én mutattak be Pataki Kálmán közreműködésével. És most következzen az előbb említett Három a kislány című operettből egy kettős, énekel László Margit és Ilvos Falvi Róbert. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! A Volgadalt Kovács József énekelte, Lehár Ferenc a Cárevics című operettjéből. Most Vámos Ágnes operaénekesre, érdemes művészre, az Operaház aranykorszakának jeles szoprányára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1929-ben a mai napon, július 29-én született Budapesten. A Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1945 és 1949 között Maleczky Oszkár növendéke volt. 1949-től már az Operaház magánénekese, ahol 1950-ben debütált Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékában, Iluska szerepében. Búcsú fellépése 1978-ban Mozart varázsfuvolájában volt. 1977-től a Színház és Filmművészeti Főiskola énektanára lett, egészen 1989-es nyugdíjazásáig. Férjével, Mátrai Ferenc tenoristával legendás párost alkottak, és számos operában énekeltek együtt. Főbb szerepei többek között Violetta a Traviátában, Melinda a Bánkbánban, Amélia a Simon Boccanegrában, Desdemona az Otellóban, Margit a Faustban, Müzett a Bohém életben, Iluska a János Vitézben, és Glavári Hanna a Vígözvegyben. Vámos Ágnes 2016. november 20-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most csendüljön fel Robert Plunkett, Cornwilli Harangok című operettjéből a Harangdal. Énekel Vámos Ágnes és a Magyar Rádió énekkara. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vince Otto.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Liszt Ferenc díjas, továbbá Melis György, Bartók Pásztori Ditta, Székely Mihály, Juventus, valamint Artisius díja kitüntetett operaénekesnő, habilitált énekmester, tanszékvezető, egyetemi tanár, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Temesi Mária. Énektanári diplomája mellett jeles zongoratanári diplomát is szerzett szülővárosában Szegeden, ahol már főiskolás korában elnyerte az aténi Mária Callas nemzetközi énekverseny külön díját. A Budapesti Zeneakadémia opera szakán kitüntetéses diplomával végzett dal- és oratórium szakon. Egészen fiatalon már Wagner opera főszereppel, a Lohengrin Elzájával debütált a Magyar Állami Operaházban. Főszerepek sokasságát énekelve fellépett a világ számos neves külföldi operaházában és hangversenytermében. Sokoldalúságát mutatja gazdag repertoárja. Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, Csajkovszki és Richard Strauss operáinak női főszerepei mellett kortárs magyar operák bemutatásában is szerepet vállalt. Olyan neves karmesterekkel dolgozott együtt, mint például Ferencsik János, Vaszi Viktor, Lukács Miklós, Fischer Iván, Kovács János, Medvecki Ádám, Lamberto Gardelli és Kobayashi Kenichiro. Temesi Mária oratórium és dalénekesként is elismerést szerzett, rangos zenei események szólistájaként is ismert. Nevéhez fűződik a Szegedi Opera Mesterszak és a Dal és Oratórium Mesterszak, valamint a Kárpát-medence mára egyik legrangosabb versenyeként ismert Simándi József énekverseny megalapítása. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen egy népdal Bartók Béla feldolgozásában. Elindultam szép hazámból. Énekel a születésnapos Temesi Mária. Zongorán kísér Pogány Imola. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre, a Cigány Prímás című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Ezen a héten a Margit-szigeti szabadtéri színpad áll a figyelmünk középpontjában. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak Prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi készítette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízellása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamosenergia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízi közműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízellása a Budapestnél rekordalacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen. A Velencei tó vízellása történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, erre figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég azt kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Keszthelyen a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés biztonságos. Végül az időjárásról. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos. 19 óra múlt 4 perccel.
0: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik itt a Dankó Rádióban a Húsz csak prímás. Egy órás zenei összeállításunk. Ha a kedvük és idejük is engedi, tartsanak velünk a folytatásban is. Debrecenben voltam címmel, nem sokára egy hallgató szól. Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye. A dal felvételére 2021. októberében került sor Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Kolostyák Gyulával és Budai Sándor zenekarával. Utána ugyancsak Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból egy andalgót is meghallgathatunk, Balázs Árpád megzenésített Petőfi Sándor versét, Rózsabokor a domboldalon, Hajnal Nikolettnek majd Tordai Zoltán zenekara játszik. Ezt követően Alpár Géza Vas megyei csárdása szól Mozsár Imrétől és Magyar Imre zenekarától.

Nincsen annyi tenger, csillag az égen. Sejem kendő, sejem kötő, sejem szoknya. A szeretőm Dunántúli, és repül a szán. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Mérti Nándor dala, Kutasi Katalin lesz az előadója. A csárdást Utri Anna énekli, Bura Sándor zenekarának kíséretével. Kalmár Tibori és Fehér István csárdása előtt Huber Gyula és Jeszenszky Danó andalgójára kerítünk sort. Lugosi Kati dalol majd Duka Péter zenekara mellett. És Szász Kati is énekel nekünk, ő kezdi egy hallgatóval, Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból.

0: Gyulai, budapesti és Dunaszerdahelyi Dankó klubos felvételek következnek. Kukorica Csalán címmel, majd Bojtos Luca dalol, akinek ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik. Szántó Ferenc és Nádor József csárdását megelőzően Adorján Sándor andalgója szól. Mészáros János Eleknek Bangó János együttese játszik. Kalapomra páros tubarózsát tettem. De még erre a dalra is egy picit várni kell, hiszen most egy hallgató jön, Vas Gábor és Somogyi Zsolt szerzeménye, a 25 szár rózsa. Hatvani Kis Gyöngyinek és Tarnai Kis Lászlónak már is Jónás Géza együttese muzsikál.
1: Oly régen szeretném elmondani néked azt, amit irántad szívem én érzek.

kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Húscsök Prímás. Egy újabb hallgató következik, Zsákai Ferenc és Naszvadi József szerzeménye. 1997-ből Nánási Lajos énekel, akinek Puka Károly zenekara muzsikál, Keresem a boldogságom. Majd Török szegfű Lilium címmel Hajdú Imre és Zágon István csárdását is meghallgathatjuk. Méghozzá egy Duna televíziós felvételről, mely 2022. júliusában készült, ifjabb Berki Béla zenekarával és Jenei Gáborral.

0: az, amíg meglocsolom, s kinyílik a liliom, kinyílik a szabadkai udvaron.
1: Mindig mondtam, veszedelmes a lány. 1990-ből hallgathatjuk meg a dalt Besenyei Ferenc előadásában. A művész úrnak ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Murgács Kálmán és Marcali Frigyes csárdása után jön majd Kéler Béla és Adorján Sándor frisse, a Csendül a nóta. Ennek előadói Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Mi?

Nemzetközi Béla zenekarától 1998-ból. Kovács Apollónia lesz az előadója Vas Gábor és Rakk István andalgójának, de csak azután, hogy meghallgatnánk Kisangyal Ernő és Halasi Pál hallgatóját, már is Gencsi Sári következik és Vörös Kálmán együttese.

0: osanjada, szimbeli, szomburi, szép asszony, jó asszony. Latitudi hóm, sárga lirigom, de ó, boltos meglátó, így kiáltott te utána. Hely az anyáda, szimbeli, szomburi, szép asszony, jó asszony. Latitudi hóm, sárga lirigom.
1: A folytatásban archív felvételről meghallgathatjuk majd a Cigány szerelem című operettből Ilona dalát, Messze a nagy erdő. Király Ernő lesz, aki énekel, de előtte még Maklári Zoltántól az Azt mondják, nem adnak című hallgató szól. Idősebb Magyar Imre és zenekara már is muzsikál.
2: Azt mondják, nem adnak.

0: ezzel a karomba.
1: Fekete a ribiszke. Hallhattuk Tóth János István csádásában Hollai Bertalantól. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai húscsök prímás végéhez. Ennyi fért mai egy órás zenei összeállításunkba. Egészen pontosan még egy nóta azért belefér. Ökrös Lászlótól és Vadász Károlytól hangzik majd el Árva legény kalapjára. 2024-ben készült a felvétel Orosházán, egy dankóklub alkalmával. Én köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. Remélem, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádióban. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallása.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Az Önökérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önökérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önökérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamosenergia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez azt rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Ez nem érinti a kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat sem. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a hallgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek azt mondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigénszint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, hogy az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közzéteszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az NVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Kedves hallgatóink, 20 óra múlt 4 perccel.
3: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy mezőségi ritka magyarral indult Táncházban című műsorunk. Koncz Gergely, Hegedűs Máté, Fekete Antal, becenevén Puma, Fekete Márton, becenevén Kispuma és Molnár Péter előadásában. Ugyanezzel a dallammal indul a következő összeállítás is, az idén 50 éves Téka együttes előadásában. A zenekar 2015-ben megjelent albumának is ez a címe, melyet ma teljes egészében bemutatok önöknek. A muzsikusok Kalász Máté és Sós András, valamint Lányi György, Hegedűs Luca és Havasréti Pál. Az énekes Tárnoki Beatrix.

Az idén 50 éves Téka együttes 2015-ben megjelent Ritka Magyar című albumáról egy széki, majd egy magyar-szováti összeállítás következik Táncházban című műsorunkban. Utána pedig Ördöngös Füzesről lassú, cigánytánc, ritka és sűrű fogásolás, valamint zsidó tánc szól előadásukban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban a Téka Együttes Ritka Magyar című albumát játszom le önöknek, melyről még egy buzai összeállítás van hátra. A muzsikusok, ahogy eddig is, Kalász Máté, Sós András, Lányi György, Havasréti Pál, Hegedűs Luca, az énekes Tárnoki Beatrix.

Eddig Táncházban című műsorunkban mezőségről hallhattak összeállításokat, s adásunkat Almásmenti, kalotaszegi eredeti felvételek zárják az új Pátria lemez sorozatról. A zenekart Lakatusz Sidor vezeti. A felvételek 1997. decemberében készültek a Fonó Budai Zeneházban. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba. Indul a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Hamarosan egy újabb dalt hallunk a hét előadójától, a zöldfoki szigeteki Cezária Evórától. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, mert szeretjük a hazaiakat. De most következzen egy Észak-Afrikából, Algériából. Sawad Massib az előadó. 2026-os vadonatúj zenéje ez a Samt, ami arab nyelven annyit jelent, mint csend, hallgatás.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

0: A Dankó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek Dalai. Következzen most a hét előadója, a zöldfoki szigeteki énekesnő Cezária Evora, aki hazája egyik legfőbb exportcikke volt, sajnos már csak volt, hiszen nincsen közöttünk az énekesnő. De egy interjúban egyszer mesélt hazájáról, a zöldfoki szigetekről.
1: A zeneim azokról szólnak, akik elhagyják a szigeteket, és azokról, akik maradnak. Mindenkinek van valaki a családi vagy baráti körben, aki elment a zöldfoki szigetekről, ami részben érthető is, mert nem sok munka lehetőség adódik ott. Mindannyian egy jobb élet reményében inkább máshol keresik a boldogságukat. Még az eső is keveset esik ott, munka alig van, éppen ezért nagy az emigráció. De sokak szándéka, hogy visszatérjenek a szigetekre, ha csak egy kicsi esély is van erre.
0: Cezária Evorát hallottuk, ő énekel a következő percekben nálunk, itt a Dankó Rádióban. Következik a hét előadója.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort Szabó Balázs bandája nyitja. Aztán a Szélműves zenekartól halljuk a Magdalena című dalt. Majd az Etnonom játszik Feltámadott Isten fia című felvételükkel érkeznek a Dankó Rádióban. A negyedik magyar Torres Danival és Fekete Borival a Kiskecelányom. A végén pedig a Holdal a nap játszik Kerestem én utamat. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Elsőként Szabó Balázs bandája játszik. 2024-es lemezükről szól a Majd.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. Ez a Népek dalai. Holnap után ismét lesz nálunk világzenei koncert. Ezúttal Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét hallhatják. Elektronikus balkáni muzsika, őrületes tempó és ritmus, valamint tánc végkimerülésig. Talán ez a pár szó mutatja be legjobban a frankfurti producer, DJ és bandája zenéjét. A zenekar frontembere Chantel, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Kezdetben különböző stílusok mixelésével kísérletezett. Ilyenek voltak például a techno, a funk, a soul vagy a bossa nova. Később azonban Boban Markovics és a Fanfare Csokkárlá fúvós cigányzenekar zenei világából ihletet merítve megtalálta saját egyedi stílusát. Első sikereit a Bukovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták, melyeken az izgalmas elektro-balkáni zene vérpesdítő lendülete azonnal meghódította a közönséget. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár zenéjében őrületes balkáni tempót diktálva szólalnak meg, tradicionális szerb, román, roma, bolgár és török dallamok átdolgozásai. Dél-Kelet-Európa, a Közel-Kelet, valamint a mediterrán országok zenei kincseit a megszokott kontextusból kiragadva alakítják újjá. Ezáltal egy modern, sokszínű hangzásba vezetik a hallgatóságot. Az újraálmodott balkáni zene nagyköveteként is számon tartott Chantel neve már a kultikussá vált a rajongói körében, sőt, szerte a világon teltházas koncertekkel kápráztatja el a nagy érdeműt. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, vadonatúj világzenével Belgiumból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak, korábbi műsorainkat megtalálják a mediaclick.hu-n. Nem sokára jön egy újabb dal a hét előadójától, a zöldfoki szigeteki Cezária Evórától. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, és ebben az órában játszik még nálunk, ha már a magyaroknál járunk, a Kanizsa csillagai, énekel Bangó Margit, de most irány Belgium, egy vadonatúj dal a Sonico zenekartól. Ez a Kelaparen, vagyis hagyd a

világzenei válogatásunkat hallják, a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Következik most a hét előadója, a zöldfoki szigeteki énekesnő Cezária Evora. Egész héten sok dalt játszunk tőle, és sok érdekességet mesélünk a mezítlábas díváról, hiszen ő a koncertjein mindig mezítlábált színpadra. Cezária Evora nevével nem csak lemezein, DVD-in találkozhatunk, hiszen az ő nevét viseli például a zöldfoki szigetek egyik repülőtere, halálát követően nevezték el róla. Az afrikai származású belga Stromae egyik dalában, az Ave Cezáriában természetesen neki állít emléket. Párizsban utcát is elneveztek róla, de Európa több városában is található olyan lakónegyed vagy utca, amely Cezária Evora nevét viseli, sőt Franciaországban egy kollégiumot is róla neveztek el. 2014-ben a zöldfoki szigetek új pénzjegyeket bocsájtott ki, amelyeken az irodalom, a politika és persze a zene híres alakjai jelennek meg. Cezária Evorát a 200 eszkúdós bankjegyen láthatjuk. Szülőhazája még bélyeget is kibocsátott a mezítlábas díva emlékére. Ő énekel most nálunk, 2006-os dalát hallgatjuk, ez az Afrika Nossa, következik Cezária Evora.

A világzenei válogatást hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét hallanak nálunk. Következzen most 5 az elmúlt 5 év terméséből. Elsőként a Besodrom játszik, majd Ágoston Béla és Kis Együttese muzsikál, egy Petőfi vers átiratát játszok tőlük, Hattyúdalféle címmel. Ezt követően az FMR zenekartól következik a Klisé, majd bolíviai tradicionális dallamok feldolgozását hallgatjuk a Los Gringos zenekartól. Az ötös fokat végén pedig Méri Rebeka énekel, Messzire című dalát hallgatjuk. Elsőként akkor Besodrom, Hidegen fújnak a szelek.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai.

Blanco Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Afrikába ugrunk most. Gána nemzeti kincsének is lehetne nevezni a most következő művészt, Gdoublé Ambolit, hiszen a sokoldalú gánai dalszerző producer többféleképpen is öregbítette szülőföldje jó hírét. Egyfelől létrehozott egy saját zenei stílust, ez ugyan még a 70-es években történt, ezt Simigvának keresztelte. A stílust 75-ös debütáló korongján mutatta be. Ebben a rap, a hip-hop, a funk és a diszkó elemeit ötvözte afrikai dallamokkal. Másfelől kritikusai úgy tartják, hogy 1973-ban ő rappelt először a világon a Simigua című dalában. Azt mondja, a zene iránti rajongás szülőföldjén Kumasi-ban ragadt rá, ahol Ebo Taylor világhírű gánai gitáros zenéjét ismerhette meg, és ez valósággal rabulejtette őt. Később együtt is dolgozhatott példaképével, amit Ambolé elmondása szerint összes befektetett zenei energiája megkoronázásaként élt meg. Irány tehát most Gána következik, Gdoublé Ambolé felvétele, ez a Brokosz.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, vadonatúj világzenével Kínából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatása.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Következik most a hét előadója, a zöldfoki szigeteki énekesnő Cezária Évora, aki Portugáliában ízlelhette meg a nemzetközi siker első élményeit, de azóta bejárta szinte az egész világot. Sajnos már nincsen közöttünk. Egy korábbi interjúban elmesélte, hogy mely énekesek dalait szereti, és hogy megénekli-e a saját életét.
1: Mindenféle összehasonlítás nélkül nagyon szeretem Edith Piaf és Billie Holiday dalait. Hiszem azt, hogy minden egyes énekes egyedi, és nem lehet máshoz hasonlítani őket. Nem én írom a dalaimat, jó néhány szerző dalát énekelem. Azt adom tovább, ami a szövegekben rejtőzik, így a dalaimnak nincs köze a privát életemhez.
0: Cezária Évorát hallottuk, következzen akkor a zöldfoki szigetek eddig leghíresebb énekesnője, egy 2002-es

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a népek dalait. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, mert szeretjük a hazaiakat, örömmel mutatunk be új muzsikákat. Az első éppen nem a legújabb, 2022-es, de 5 éven belül van, Cserepes Károly muzsikája indul már is. Utána játszik a Pannonia All Stars Ska Orchestra, egy népdalfeldolgozást hallunk tőlük Nádasdy Fanni hangjával, a Balaton című dalt. Majd Lakatos Mónika énekel, nagyecseri hallgatót és pergetőt hallunk tőle, a Dankó Rádió 10. születésnapi gáláját megidézve. Aztán a Karaván Familiától következik a Varikanak, a Valamikor című dal. A legvégén pedig egy új feldolgozás Bugival és Petruskával, vagyis a Hunklorik zenekarral, a Repülj Madár Repülj című dalt hallgatjuk. 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, elsőként Cserepes Károly muzsikája szól, a Get Ready My Daughter, a dalban közreműködik Gyurka

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, a népek dalai ez, melyben péntekenként mindig világzenei koncerttel jelentkezünk. Nem lesz ez másképp, holnap után sem, ezúttal Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét hallhatják. A zenekar frontembere Chantel, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Elsőként nagyszülei lemezgyűjteményét hallgatva fedezte fel a különböző Bukovinában élő nemzetek sokszínű zenei kultúráját. Akkor döbbent rá, milyen sokrétű ez a muzsika, és ez a hatás köszön vissza mai zenéjében. Később Boban Markovics és a Fanfare Csok Kárlá fúvós cigányzenekar zenei világából merített ihletet. Bandájával tradicionális szerb, román, roma, bolgár és török dallamokat dolgoznak át. Az őrületes tempót diktáló Chantel és zenekara első sikereit Bukovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták meg, amelyeken az izgalmas elektro-balkáni zenéjük vérpesdítő lendülete mindenkit meghódított. Zenéjük azonnal a feje tetejére állítja a közönséget, az egész testet megmozgatja, és arra késztet, hogy minden terhet és feszültséget eldobva az emberek megmutathassák valódi felszabadult énjüket. Lehengerlő koncertjei mára az egész világot meghódították. Magyarországon is jártak már több alkalommal, például az A38 hajó fedélzetén. Ezt a koncertet hallgathatják majd meg. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallották, a népek dalai volt ez. Örülök, hogy bennünket hallgattak. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Én pedig búcsúzom munkatársaim, a gyártásvezető Sztányolcz Imre és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. A népek dalai szerkesztő műsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További kellemes rádiózást. Találkozunk holnap este.

Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Pontos idő 1 óra. A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: A Gyöngyvirágos kiskertetben című nótával már is elkezdjük a mai 20 csak prímást itt a Dankó Rádióban. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában is. A dalt hamarosan Somogyi Erikától és Varga Jenő zenekarától hallgathatjuk meg. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Bányai Aladár és Magyar Ádi Jenő hallgatója után egy csokorra valót nyújt majd át nekünk Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjas lett, ifjabb Sárközi Lajos prímással és zenekarával. A prímás szintén Dankó Rádiós díjazott, ő 2023-ban a cigányzenei díjat vehette át. Nos, velünk tartanak? Kellemes időtöltést kívánok!

Tüstént az Abasári csárdással folytatjuk Hendi János szerzeményével, amelyet Takács Béla énekel el 1986-ból, és ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Kár a gőzért címmel majd Mellétei Magda Frissét is meghallgathatjuk attól a művésznőtől, aki 2025-ben a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át.

az iménti percekben Farkas Rozikát hallhattuk. Kedves hallgatóink, most pedig Dankó klubos koncertfelvételeinkből játszunk önöknek néhányat. Egy Rima Szombatit, egy Körmendit és egy Budapestit. A budapesti a Thália Színház mikroszínpadán készült 2016. szeptember 26-án Ihos Józseffel és Szalay Antal zenekarával. A Prímás 2025-ben a Dankó Rádió cigány zenei díjasa lett. Előtte Mihola Gyula csárdását Kis Zoltán énekli, akinek Hankó József együttese muzsikál De szeretnék címmel. Előtte azonban még jöjjön egy olyan szerzemény, mely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk győztes dala volt. Ez az Akácos út, amelyet már is Budai Beatrix-tól és Tordai Zoltán együttesétől hallhatunk.

van, nagy baj. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csádását hallhattuk Gáspár Annitól és Nyári László zenekarától. Előtte pedig a Duna Televízió egyik felvételéről Lukács Anita dalolt, Csit csak rózsám címmel, Boka Károly és Heródek Sándor dalát ifja Berki Béla együttese játszotta. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prémás. A folytatásban Szőlősi Emesétől és Balázs Tamás zenekarától szól Sasnáci hallgatója, nem tudom, hogy szeretem-e. Majd Balaton közepe Náddal van kerítve címmel, Bolli István csárdására kerítünk sort, hála Csuti Csabának és Sánta Ferenc együttesének.

Hallod-e nótás, füttyös szép madár? Olá Kálmán zenekara muzsikál nem sokára, Boros Jolán kíséreteként, akitől meghallgathatjuk Huber Gyula és Heródek Sándor névfrissét, de előtte még egy csárdást is kapunk, méghozzá Benedek Fikatalintól, a Brassói Cenk oldalán. Balázs József zenekara játszik.

csapodát, huncut a májad zuzzá, csalfa vagy. Várom is akkor négy hát majd, ha fagy. Így veled, édes rúzsám, Isten

Azt a fehér rózsát te ültetted nékem. Pont. Nem vagyok én olyan fából faragva, és szerettem egyet. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Leszler József és Segesdi László Frissét majd Lente Lajos énekli. Kondor Ernő csárdását pedig Kozma Irén, akinek Schön Ignác zenekara muzsikál. Archív felvételről szól majd Grósz Alfréd szerzeménye Sárosi Mihálytól, valamint Kurina Simi zenekarától. De most még jöjjön a hallgató Seres Rezső és László Imre dala, Gyulai Erzsébet énekel.

kicsit. Én gyönyörűségem. Zakál Dénes és Marcali Frigyes hallgatójával folytatódik a Hús csak prémás, itt a Magyar Zene Rádiójában. Hamarosan Szeredi Krisztinát halljuk, és Berki Péter zenekarát. Utána Bokor János, a 2023-as esztendő Dankó Rádiós életműdíjasa nótázik, Barna kislány címmel. Ez a dal Horváth Zoltán és Gubis Sándor szerzeménye, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái játszanak majd.

Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel, sajnos véget ért tehát egy órás zenei összeállításunk, de találkozzunk legközelebb is, ezt kívánom, és azt, hogy lejjék továbbra is örömüket a Dankó Rádióban, maradjanak még, hogyha idejük és kedvük is engedi. Én most búcsúzom, de Lakatos Miklós és zenekara még egy picit önökkel marad, még játszanak néhány dalt. Viszont hallásra!

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.